0: Szexárdi Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telettél.

0: Rádió Andrét FM 101.
1: Fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábor tűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyodból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A magyarok kevesebb, mint fele tervez többnapos nyaralást idén. Ismét erősödik a pollen terhelés. Szerdán többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok 46%-a tervez többnapos nyaralást idén, 52%-a

0: irányban alakulhat. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használta jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel 3 olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephelyhasználati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritás hatóságnak. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb. Már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra után vagyunk 3 perccel, június 10-ére ébredtünk, én Vörös Levente vagyok, és már a hét közepén járunk, hihetetlen, hogy szalad az idő, mindjárt itt a hétvége. Na jó, az még egy kicsit odébb van, de addig is nézzük meg, mi a helyzet odakint. 18 fokot írnak a hőmérők, és 30 is lehet a csúcs. Viszont narancssárga riasztás van kiadva zivatarra, szóval eső is érkezhet. Hogy mikor, az még jó kérdés. Mérsékelt lesz a szél, inkább majd az UV-sugárzásra kell figyelni 11 és 15 óra között. Na de egyelőre ennyit az időjárásról, mert itt vannak még, akiket ünneplünk, névnaposok és születésnaposok is, de a kalendáriumba is beleássuk magunkat. Előbb viszont szemlézünk mindjárt pár friss hírből. Addig persze, Sáré énekel, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: látja.
1: Ébredezünk a Maroon 5-val. Jó reggelt, ez az Antit reggel, 6 óra 11 a pontos időnk, június 10-én szerdán járunk. Nézzünk át rá gyorsan az időjárásra bővebben, ahogy ezt is ígértem a hírek előtt még gyorsan. Hát az a helyzet, hogy jelen pillanatban 18 fokon vannak a hőmérők, és borult az ég, ezt látni is, meg ezt írja az időkép is, úgyhogy erre érdemes számítani. Aztán majd ilyen 8-9 óra környékén fog kisütni a nap, és 10-14 óra, 15 óra között az UV-sugárzás is extrém magas lesz. Most éppen csak 28 fokot írnak maximum hőmérsékletnek, de ki van adva narancssárga figyelmeztetés zivatarra, hogy mikor, azt egyébként nem írja az időkép. Ezen kívül nyári ruha, ez mindenképpen kell, a napszemüveg is társulhat hozzá, és ami a pollen jelentést illeti, ott a pázsitfű félék időszakában vagyunk, jelen pillanatban közepesen vannak jelen a levegőben, csak úgy, mint a csalánfélék és a gombák. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. Egyébként egy front hullám érkezik fölénk, hideg frontra készülhetünk, úgyhogy az érzékenyek körében fejfájásos panaszok, görcsös panaszok, keringési problémák is megjelenésre kerülhetnek, illetve az UV-sugárzás, mint már említettem, nagyon magas lesz, bőrünk védelme kifejezetten fontos. Persze erősítsük immunrendszerünket is, ez is nagyon szükséges, fogyasszunk friss gyümölcsöket, illetve a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére kell figyelni, ez lehetőleg víz legyen. No, akkor térjünk rá a hírekre, mert hogy talán az egyik legmeglepőbb hír, hogy bejelentették Györfi Pál utódját, új szóvivője lesz az országos mentőszolgálatnak. Konstantinovics Miklós, a megbízott főigazgató jelentette be, hogy Szűcs Brigitta mentőtiszt veszi át a sajtó szóvivői szerepet, aki egyébként 2018 óta dolgozik már az OMS-nél, és a központi mentőállomáson teljesített szolgálatot, illetve mentőtiszti diplomát is szerzett. Egyébként Györfi Pál úgy kommentelte az esetet, hogy előttem az utódom, fogadjuk sok szeretettel Szűcs Brigitta szóvivő bajtásnőt. Ő 43 éve csatlakozott a mentőszolgálathoz, mármint Györfi Pál, és továbbra is mentőtiszt marad. Aztán, ami még kicsit országos hír, de már ide is kapcsolódik, hogy hétfőn megválasztották a parlamenti vizsgálóbizottságok elnökeit, és Sárosi József vezeti majd az egyiket. Dr. Sárosi József, ugye Szekszárd Tolna 1-es választókerület egyéni képviselője. Ő a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságot fogja vezetni. Ebben egyébként még 2 Tiszás, illetve 1 KDNP-s, 1 Mi Hazánkos és 1 Fideszes képviselő vesz majd részt. A bizottság munkája során minden vitatható ügyet alaposan megvizsgálunk a tények feltárására és a közérdek érvényesítésére törekedve, ezt nyilatkozta saját közösségi média oldalán a képviselő. És akkor egy helyi hír is, mert hogy ismét lehet pályázni bérlakásokra itt Szekszárdon. A vagyonkezelő Kft. Hirdetett pályázatot az önkormányzat tulajdonában lévő megüresedett bérlakások határozott időre szóló bérleti jogának megszerzésére. Ezt az antrit.hu-n egyébként olvashatja, hogy pontosan hol lehet pályázni. Lehet szociális alapú bérlakásra, illetve előtakarékosságot vállaló fiatalok számára is lehet a fecskeházban lakáshoz jutni, de kizárólag nyugdíjasok számára is hirdettek pályázatot. Egyébként ezeknek a határideje június 19-12 óra, bőve felvilágosítása a Bezeréd utca 2 szám alatt kérhető. Az antrit.hu pedig írtunk telefonszámokról, illetve a pontos helyszínekről is. És akkor egy nagyon gyors szolgálati közlemény, megtalálták Markovics Eszter bankkártyáját itt Szekszárdon az Energia Parkban, leadták a bankban, ott tudja átvenni, ha még nem kapott volna értesítést. No, ennyit egyelőre a hírekről meg a nagyvilágból, Pinkkel megyünk tovább, aztán természetesen ünnepeljük a névnaposainkat is. Jó reggelt!
2: Antrit reggel!

0: Rudimentál és Echirön, jó reggelt, ez volt a Leitolomim, jó reggelt, ez az Antit reggel, 6 óra 23 a pontos időnk, az év 161. napján járunk már, még 204 van hátra egyébként belőle, és a Margitokat, valamint a Grétákat köszöntöm. A Margit női név, görög eredetű, latin Margareta név megmagyarosodott alakja, a jelentése gyöngy. A köznév a görögben valószínűleg perzsa eredetű, valószínűleg a babiloni, már Margaliti kifejezéshez vezethető vissza, és jelentése ennek a tenger leánya, vagy a világosság gyermeke. A Margit név fejlődése egyébként úgy zajlott, hogy Margarita, Margerit, Margrit és Margit. Ez csak egy kis érdekesség. A Gréta pedig a Margareta névnek a több nyelvben meglévő beceneve. Úgyhogy sok boldogságot nekik, ahogy minden Bács, Bacsó, Bardó, Diana, Főbe, Gitta, Gréta és Peggy nevű személynek is. No, hát köszöntjük mindjárt a születésnaposokat melléjük, elő viszont még énekelünk egyet, zenélünk, jó reggelt!
1: Antrit reggel! A ma kedvencei és a tegnap slágerei! Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, pillanatokon belül fél hét van, ez az Antrit reggel, és ahogy ígértem, ünnepeljük ma a születésnaposainkat is természetesen, akad belőlük egy pár, például Szabó Dezső, magyar író, kritikus, publicista, vagy éppenséggel Kafka Margit, magyar író, költő, de Sós Ferenc négyszeres világbajnok asztali teniszezőre is ma emlékezhetünk, és Kubala László labdarúgó is ma született, aki játszott mind a magyar, mind a csehszlovák és a spanyol válogatottban is, ugye a Barcelona klub legendájáról beszélünk, illetve ma ünnepel ifjabbik Knézi Jenő műsorvezető, sportriporter, televíziós kommentátor, kosárlabdázó is, úgyhogy sok boldogságot kívánunk nekik.
1: Happy birthday!
0: Ünneplésként pedig zenélünk egyet mindjárt, aztán bekészítem a kalendáriumot, tartson velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
5: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet 523-300.
6: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
7: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
8: Haló!
9: Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
9: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
8: Haló! És a lóban mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám.
11: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 6 óra 37 a pontos időnk, tehát 8 perc múlva már 3/4 hétnél járunk, és ahogy ígértem, gyorsan ránézünk még a kalendáriumra is, mert hogy történt egy-két dolog, tényleg nem sok. 1913-ban megalakult Tisza István II. Kormánya, 1918-ban pedig a Premuda szigettől délre egy olasz torpedóvető motorcsónak megtámadta, illetve több motorcsónak megtámadta, és elsüllyesztette a Szent István osztrák-magyar csatahajót, végül pedig 1943-ban Bíró László szabadalmaztatta a golyóstollat, ugye ő az egyik legnagyobb feltalálónk és feltalált dolgunk, amit a világon minden szerte ismernek. No, ennyi tehát a kalendáriumról, el is rakjuk holnapra, úgyhogy érkeznek mindjárt a sporthírek, illetve ránézünk még egyszer az időjárásra, addig pedig a Spice Girls énekel nekünk, jó reggelt!
1: Antrit reggel! Yeah!

0: Jó reggelt, ez az Ancit reggel, nyár van, ezt énekelte nekünk a Neoton Familia, és bizony nyár van, itt vagyunk június 10-én, 6 óra 45 lesz pillanatokon belül, és ahogy ígértem, ránézünk az időjárásunkra is, mert hogy eléggé beborult az előzőekhez képest, és 19 fokot azért mutat még a hőmérő, de feljebb fog kúszni elméletileg, 27 fok most már, amit írnak maximum, de nyári ruha az elkél napszemüveggel esetlegesen, mert hogy 9 óra után bizony kisüthet majd nap, és akkor majd az UV-sugárzásra is kell figyelni 11 és 14 óra között. No, ennyi gyorsan az időjárásról, sportoljunk egy kicsit, mert hogy tegnap a férfi labdarúgó válogatottunk lépett pályára Debrecenben a Nagyerdei stadionban, ahol az átaludt első félidőt követően 3 találattal sikerült megfordítani az eredményt és legyőzni a kazakokat 3-1-re. A női válogatott pedig világbajnoki selejtezőt játszott a C divízióban Andorra ellen Angyalföldön az Illovszki Rudolf stadionban, ahol 6-1-es győzelem született. Teniszezzünk is egy picit az ATP 250-es tornán, ahol Fucsovics Márton mérkőzése lengyel ellenfelének 1-0-ás vezetésénél félbeszakadt, ezt majd gondolom folytatni fogják. A WTA londoni versenyén pedig Stoller Fanni lépett a fűre amerikai párjával, de 2-0-ás vereséget szenvedtek. Úgyhogy ennyit a sporthírekről, zakatolunk tovább, horoszkópozunk egyet mindjárt, előbb viszont a kis hölgy nagy hanggal érkezik, Anastasia énekel, jó reggelt!
1: Ez az Andrit reggel!

Jó reggelt, ez az Antrit reggel, itt vagyunk 11 perc múlva, 7 óra lesz, és akkor nekiúrunk a horoszkópunknak, és az ikrekkel kezdünk, mert hogy az ikrek havában vagyunk. No, itt a nyár eljött az ideje annak, hogy kilépjen végre a szürke hétköznapok monotóniájából. Ön ezt általában is nehezen viseli, de mostanra már egyenesen az agyára megy a napi rutin, a mindig ugyanolyan akkor sem jó, ha egyébként luxusban kell élnie. Ez esetben meg éppen egy kis nomádság tenne jót. Menjen sátorozni ezen a hétvégén, a természettel való közvetlen találkozás nagy örömforrás lehet ma. A Rákot a közelmúltban valaki egy nagyon csábítónak tűnő lehetőséggel kecsegtette, amit ha közelről van módja megnézni, már nem is tűnik annyira vonzónak. Még nem késő visszakoznia, ne égessen fel maga mögött minden hidat, a döntést még nem érdemes meghoznia. Ha most bármifelé elkötelezi magát, akkor számíthat rá, hogy utána 2-3 évig nem lesz módja szabadulni. Ezt vegye figyelembe, amikor mérlegel. Oroszlánként ön különösen szabályszerető fajta, mindig érzékenyebben érinti, ha valamilyen váratlan eseménnyel kell szembesülnie, mely kizökkenti önt a megszokott kerékvágásból. A mai napon pedig pontosan valami ilyesmivel kell számolnia, a legjobb, ha nem is tervez semmit, hanem teret ad a spontaneitásnak, az események sodró lendületének, ekkor még élvezheti is azt, amitől egyébként félne. Ha szűz, bánjon óvatosan az ítéletekkel. Ön mindig lenézte azokat, akik érdekből cselekszenek, ám a mai napon módja, lehetősége, sőt szüksége lehet arra, hogy ön is ugyanígy tegyen. Az előítéletei miatt ne döntsön mégsem másként, mert amit ma tesz, azzal nem csak saját magának, sőt talán nem is csak a családjának lehet a hasznára. A helyzeti előny, amire most szert tesz, sok jóra is felhasználható. A mérleg a mai napon egy régi ismerősével találkozhat, minthogy véletlenül. Elsőre nem örül ennek az összefutásnak, mivel valaha ez az illető ugyancsak megleckésztette, esetleg elhagyta önt, vagy kiütötte önt egy nyertesnek vélt pozíciójából. Ám a mai napon fordulhat a kocka, akár úgy, hogy az illetőnek fölébe kerekedik, akár úgy, hogy megbékél vele és igazi értékeket fedez fel a jellemében. A Skorpió, akármit tervez is a mai napra, valamilyen váratlan esemény megszakíthatja a nyugalmát. Ha ön csak olvasgatást vagy netán takarítást tervezett mára, akkor ez egyáltalán nem fogja zavarba hozni, sőt, kifejezetten élvezni fogja, ha valaki vagy valami kimozdítja önt az unalomból, amire Skorpió létére rávetemedett. Ön aztán nem az a fajta, aki megijedne egy kis kalandozástól, éljen a váratlan lehetőséggel. És akkor itt most megfelezzük a dolgot, mert hogy még 6 csillag egy hátra van, annyilassal folytatjuk majd, előbb viszont dalolunk egyet, ne menjen sehova. Ez a Szantrit

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perc múlva már 7 óránál járunk, folytatjuk asztroperceinket, és a nyilastól indulunk újra a horoszkoppal. A nyilasra a világváltozásai kényszerítő erővel hatnak, valamiben önnek is változtatnia kell. A legvalószínűbb, hogy a nyilvános kapcsolatai, esetleg maga a társ kapcsolat az, ami változtatásra szorul. A hatalommal, a főnökével való összetűzések is megszaporodhatnak az utóbbi időben. Ha nem lát más kiutat, akkor keressen másik állást, de a hozzáállásán is módosíthat, ne nézzen kissé magába. A bak úgy érzi, hogy bár pontosan és jól eltervezett mindent az életében, valahogy mégis kicsúszott a keze közül az irányítás, valami frusztráló hiányérzet miatt tűnhet úgy, hogy hiába való az élete, semmi sem pótolhatatlan azonban, a módszereken viszont érdemes elgondolkoznia. Ha az ajtón nem jut be, próbálkozzon az ablakon. Egy biztos, mindenképpen valamilyen kompromisszumot kell kötnie. A vízöntő a mai napon képtelen lesz egy helyben megülni, és valami könyvre, vagy akár filmre koncentrálni. Az életet most nem ebben a modern árnyékvilágban keresi, hanem a saját személyét szeretné megfürdetni a kalandok óceánjában. Ha ön fiatal, akkor ez egyet jelenthet valami friss szerelemmel. Ha idősebb, akkor a szépet már elvontabb formában keresheti, akár régi romok felfedezése, akár saját alkotása révén. A halak hallgasson arra a bizonyos belső hangra, a megérzéseire. Ezek most támogathatják önt abban, hogy olyan társaságban tölthesse az estét, melyet nem csak élvez, de akiktől tanulhat is. A lelki, szellemi fejlődése most a tét. Ha valakiről azt érzi, hogy lehúzó, vagy csak lelki szemetes ládának használja önt, hogy túlságosan csak a földi, alantas dolgokkal foglalkozik, akkor hagyja abba a vele való beszélgetést. A kosnak a mai napon keményen kell dolgoznia, ám mivel így magányosan, zavarás nélkül dolgozhat, a munkája során ráébredhet, hogy mit kellene másként tennie, hogy hatékonyabb legyen, vagy szebb, ízlésesebb, esetleg finomabb lehessen, amit elkészít. Egy egészen komoly újítás kidolgozásába is belekezdhet, a kutatási hajlamát persze nem csak a munkájában élheti ki, de mások személyes köreit ne zavarja. A bika kicsit feledkezzen meg a saját álláspontjáról, érdekeiről, szavajárásáról. Hallgasson meg másokat is, ha érvelésre kerül a sor, és keressen másik nézőpontot. Különösen, ha az élet nagy dolgairól van szó, vagy ha fontos döntésre készül, lehet szüksége efféle szemléletváltásra. Ha lelkileg, szellemileg nem megy azonnal, akkor sokat segíthet, ha fizikai értelemben mászik meg egy hegyet, vagy egy kálvária dombot. No, hát akkor így készüljön a mai napra, jó szerencsét, hamarosan a 7 órába csöppenünk, amikor is napjatosozunk majd Valival, előbb viszont még informálódunk a hírekből. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
3: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
5: www.ergonom.hu.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni,
7: ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
8: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
9: Várja önt a Koreotech autószerviz Bonyhádon, a Petzelmór utca 80-ban.
10: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
11: Már 4950 forinttól.
12: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Éjszaka mentették fel tisztségéből kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hat

0: légi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülékek nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves Széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a várospolgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt a Bánki tó vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. A pozsonyi parlament a múlt héten elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény átfogó módosítását. A legtöbb figyelmet az új gyalogos szabályok kapták. A zebrán tilos lesz a figyelmet elvonó mobiltelefonozás. A cél az, hogy az átkerés közben a gyalogos folyamatosan tisztában legyen a közlekedési helyzettel. A telefonálás kérdés se egyelőre nem teljesen egyértelmű. Újdonság az is, hogy a közutakon nem lehet majd olyan elektromos vagy segédmotoros rollerekkel közlekedni, amelyek 25 km/h-nál nagyobb sebesség elérésére képesek.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Feltámad a szél, amelyet erős, néhol akár viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel. 7 óra után járunk, 4 perccel, én Vörös Levente vagyok, és már megérkezett a stúdióba Vali. Hello Vali!
6: Jó reggelt, szia
5: Levi! Nagy, de örülök neked!
6: Ja, igen.
5: Igen, mert akkor így kevesebbet kell beszélni.
6: Jó.
5: No, megkezdjük a napjötösünket ebben a jó kis borús időben.
6: Nem baj, kicsit visszahűl a levegő.
5: Ja, igen, itt szeretjük, már átbeszéltük, hogy te örülsz a hidegnek. Én meg nem.
6: Te meg nem.
5: Hát hosszú nadrágba kell jönni, hogyha itt hideg.
6: Jó, de vékony hosszú nadrágban nem.
5: Olyan nincsen. Hosszú nadrág az minden, hogy hosszú nadrág.
6: Jó.
5: No, napi ötös, mi a mai kérdésünk?
6: Hát, hogy mozi vagy streaming? A kérdés. Hát, meglátjuk. Ez ugye, mert hogy az elmúlt években a streaming szolgáltatások eléggé elterjedtek, és hát nagyon sok lehetőség van.
5: Ja, amit ki kéne használni, igen, ki lehet igen, használni, igen. A mozi meg hát az...
6: Hát az meg csak... egy élmény, az egy teljesen más környezet, úgyhogy majd átbeszéljük.
5: Így van, erről is szótejtünk, az ötök már készen állnak, elő viszont még Zamborinek el, tartson velünk, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Jó reggelt! Ez az Adlit reggel, Madonna után pedig 7 óra 12 perckor megkezdjük akkor a napjátosunkat. Valival, hello Vali!
1: Hello! Hello!
0: Igen, megjöttél te is.
1: Itt vagyok.
0: Szuper! Igen. Szuper. No, napi ötös, mit kérdeztünk ma?
1: Hát, hogy mozi vagy streaming.
0: Igen, ez egy olyan kérdés, ami...
1: aktuális azért.
0: Aha, hogy ne lenne? 2026-ban?
1: Már szerintem
0: évek óta aktuális kérdés lehet.
1: Bár nemrég voltam moziban egyébként.
0: Én is.
1: Te is voltál?
0: Én is, igen. Igen, csak tudod, majd elmondom, elmondom a tapasztalatot, meg te is mondd el, de előbb hallgassuk meg mondjuk Gabit, mielőtt itt belemegyünk nagyon.
1: Gabi szeret színházba járni, sőt már színdarabot is írt.
0: Na ő hova menne, vagy mit nézne inkább?
2: Úgy ad egy ilyen közösségi élményt is, meg azt én úgy nagyon-nagyon szeretem. Bár manapság nehéz olyan igazán jó filmet találni, de mégis inkább mozit választom.
0: A mozit választott.
1: Le volt az erejed, akkor igen, mozi, igen, mert mozi. Hogy olyan közösségi élményt nyújt, igen. De nem lehet a kettőt összehasonlítani, tök teljesen más.
0: Dehogy
1: a
0: nem, hát ott, itt is, meg ott is filmeket nézel, nem?
1: Igen, de mindig azt mondom, hogy a streaming, akkor én bármikor felállok és kimegyek, és akkor ezt sem most csinálom. Moziban meg...
0: főzni meg.
1: Nem tudom valami pakolászni, tehát ott van, ami így nyugodtan felálltok, kimehetek. Jó, megállítom közben a filmet. A mozi meg az akkor... úgymond rákényszerít, hogy csak arra fókuszáljál, igen, igen, és hogy próbálj kikapcsolni, és csak akkor arra figyeljél, úgyhogy igen.
0: Hát igen, ez ilyen. No, hallgassuk akkor még Zolit is.
1: Zoli mindennapjai a filmek körül forognak, jelenleg is egy moziban dolgozik.
0: Na hát, vajon Zoli mit fog választani?
3: Hát erről jó sokat tudnék beszélni, de egyértelműen a mozi. Én mozipárti vagyok, szerintem ott kell filmeket nézni. És de persze nem vagyok vele úgy, hogy otthon nem lehet. Otthon is lehet filmeket nézni, de szerintem a mozi az igazi, és moziban lehet igazán átélni a filmeket.
0: Hát nagyon meglepő volt a válasz.
1: Mondjuk más, hogy én a Szexárdi moziban voltam, ugye azért ez egy kis terem. Régebben voltam mondjuk Pécsen, meg egy-kétszer Pesten. Más az élmény mondjuk egy Cinema City, tehát egy nagy vászlon, mint mondjuk egy kis teremben az élmény, ez kétségtelen.
0: Hát meg a mindenféle üdítőktől elkezdve rákcsákon hát nagyobb is, a választék, igen, igen, lehet, igen. Hogy az is hozzájárul.
1: Tudom, ezt lehet otthon is, de az teljesen más, most otthon megcsinálod. Én otthon nekem eszembe sem jut például.
0: A pénztárcámban marad körülbelül 5000 forint.
1: Ez igaz, de otthon eszembe sem jut, hogy én közben például popcorn tegyek, vagy bármit tegyek a filmnézés közben otthon valahogy. Ez így nem jön nekem.
0: Hát mi szoktunk nachoszt sajt szószal, de lehet, hogy a moziban jobb. Uh-huh. Mármint, hogy a felhozatal rákcsa szempontjából. No, akkor mozi vagy streaming, ez továbbra is a kérdésünk. Uh-huh. Ketten már elmondták, hárman pedig még hátra vannak. Előbb viszont zenélünk egyet, ne menjen sehova. Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antvit reggel, 7 óra 20 a pontos időnk, és itt vagyunk Valival
1: alatt. Így van, jó reggelt.
0: Hello, hello. No, akkor mit is kérdeztünk?
1: Hát, hogy mozi vagy streaming. Eddig van két mozi szavazatunk.
0: Eddig abszolút két mozi. És akkor most hallgassuk Nikit.
1: Niki sportos nő, aki igyekszik átadni tudását a fiatalabb generációnak.
0: Na, ő mit nézne inkább?
2: Hát, nekem egyébként mindkettő. Szeretek moziba járni, de mivel nagyon elfoglalt vagyok, így erre kevés alkalmam jut. A streamingeket abszolút szeretem, azért egy durván elfáradt hét után néha, ha van egy-egy ilyen fél nap, akkor így szeretem a sorozatokat törgetni, és egyik részről másikra ugrani, úgyhogy egyértelműen amúgy az elmúlt időben a streaming került az előtérbe.
0: Hát akkor ez betudható, hogy
1: streamingnek. Nem? Tehát egy streaming,
0: hát meg ha már ott vagy, akkor azon lehet filmet nézni, azon lehet sorozatot nézni.
1: Dokumentumfilmet.
0: Simán át lehet kattintani egy sorozatra mondjuk.
1: Igen,
0: hogyha abszolút. Az ember nem konkrétan filmet szeretne, mert mondjuk több ideje van.
1: Akkor
0: vagy...
1: a kínálat, hogy igazából mindenki megtalálhatja saját magának a neki valót, igen.
0: No, akkor már hárman is elmondták, ketten pedig még hátra vannak, hogy mozi vagy streaming, hova mennének, mit néznének inkább. Előbb viszont még zenéljünk egyet, ne menjen sehova. Antrit reggel!

0: Jaj, de jót bulisztunk Pitbullékkal. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 2 perc múlva 7:30. Hello, Vali.
1: Hello, Levi.
0: És a napi 5-ös tárgyaljuk már.
1: Hogy mozi, vagy streaming.
0: Így van, melyiket választanák a napi 5-ös tagjai.
1: Eddig van.
0: 2 mozink.
1: És egy
0: is. Inkább streamingünk. De azt mondod, hogy inkább mostanában a streaming.
1: Kevés Niki. Ideje van, igen. A szabad ideje, és akkor inkább marad a streaming, igen.
0: Így van. No, 2 vannak még, vajon ők mit választanak? Zsófi, illetve Dávid. Kezdjük mondjuk akkor a hölgyekkel. Zsófi.
1: Jó. Zsófi egy kis faluban él, és 2 kislány anyukája.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát, szerintem nem is olyan régen még azt mondtam volna, hogy mozi. De szerintem ahogy haradok a korral előre, egyre inkább úgy vagyok, hogy streaming, mert úgy jobb otthon az embernek a saját környezetében. Mármint, hogy a mozi az nálunk kicsit ilyen olyan, mint az ünnep, mint amikor az ember színházba megy, vagy tehát, hogy az nem mindennapos történet. És ugye sima hétköznapokban azért a streaming, ami megy. Tehát, hogy a mozi az inkább nálunk már ilyen ünnepi dolog lett.
0: Egyébként
1: ebben van valami.
0: Ugye?
1: Mert akkor fel kell öltözni, akkor úgy rákészül
0: az ember. Nem kell felöltözni, csak hát annyi, hogy nem
1: egy normális ruhát, és nem
0: moziba,
1: mondjuk igen. Egy otthoni ruhába. De hogy igen, hogy így felkészülsz rá, időben elindulsz, hát azért végig gondolod, hogy mit veszel fel.
0: Oda kell érni.
1: Izé. Tehát, hogy ez egy ilyen
0: sorban kell állni.
1: Olyan program lett,
0: igen.
1: ami ilyen, nem tudom én, felkészülést igényel. Abszolút, igen.
0: De egyébként nem csak emiatt szerintem, tehát a múltkor 3-an moziztunk, és így 15 000 forint rogy, tehát, hogy már nem azt a világot éljük szerintem, hogy bemegyek a moziba, és nincs más lehetőség.
1: Igen.
0: Hanem a moziban megnézem a filmet, és ha nagyon akarom, akkor megnézem, kiadok rá annyi pénzt, amennyi belefér. Hanem
1: hát ez egy választási lehetőségem, hogy most éppen
0: igen, ez egyszer
1: akarok
0: belefér.
1: Egy ilyen élményt
0: átélni. Egy hónapban elmegyek egy étterembe, vagy elmegyek egy moziba.
1: Hát
0: nagyjából hasonló, nem?
1: Abszolút olyan lett.
0: Na és akkor ez is inkább streaming, ugye?
1: Igen.
0: Akkor 2-2, úgyhogy Dávidra marad a döntésjoga.
1: Dávid a különc gondolkodó.
0: Igen. Ami különc gondolkodunk.
1: Igen.
0: Hallgassuk, hogy ő mit gondol.
3: Egyik se. Nem, mert az a baj a streaminggel, hogy annyi van belőlük, hogy egy kisebb vagyon rámegy egy hónapban, hogyha mindent látni akarsz. A mozival az a baj, hogy így vannak rajtad kívül emberek, akik így jelen vannak és lélegeznek, meg szüpürtyülnek, úgyhogy egyik sem. És nyilván van egy harmadik mód, amiről én nem tudok semmit, mert soha nem kalózkodtam, de onnan tudom csak, hogy létezik, hogy nagyon régen a videó kazetták elején ott van, hogy nem szabad kalózkodni. Úgyhogy én nem nézek, egyetlen egy filmet láttam életemben, az is a televízióban.
0: Köszönjük, Dávid, inkább egy is.
1: Burkoltan. Igen, a legutóbbi mozi élményt azt elmesélem, az Ördög Prádát viselt. Egyrészt nagyon nem volt jó a film. Tehát amikor 1 óra után elkezdtem nézegetni a telefonomat, hogy hány óra van, az már nagyon nem jó, és figyelj, tömve volt a mozi, és annyira idegesítettek az emberek, és nem tudom, lehet, hogy régen voltam most, és tele volt.
0: Igen, nem kell egyébként ehhez szerintem antiszociálisnak lenni, vagy embergyűlőnek, vagy bármi, hanem csak egyszerűen...
1: Meleg volt, nem volt levegő, nem kötött le a film se úgy, szóval így a legutóbbi mozi élményem nem volt jó.
0: Én meg a Michael-t néztem, az
1: itt,
0: jó volt.
1: Itt nézted?
0: Nem, nagyobb moziban néztem.
1: És
0: az jó volt, úgyhogy az arra nem lehet panasz, nem is voltunk sokan, úgyhogy...
1: Na.
0: Nekem jó volt a mozi élményeim, nekem nincs különösen rossz tapasztalatom, de lehet, hogy otthon, ha azt nézzük, itt ugye Dávid említette a streamingek kapcsán, hogy egy vagyont ki lehet rápengetni.
1: Hát ki?
0: Hát általában az szokott történni, hogy megnézzünk egy filmből, látunk egy jelenetet, és meg akarjuk nézni a barátnőm meg én.
1: Fizessünk előre?
0: Hát ne, elő vagyok fizetve, vagy 5 platformra, és persze mindig a 6. van fönn a film, úgyhogy igen, szóval ilyen szerencsétlen szoktam lenni ebben az ügyben, de alapvetően meg sokkal egyszerűbb, gyorsabb, nagyobb a választék, és...
1: Igen. Én egyet választottam ki, egy van, és akkor azt nézzük.
0: Viszont ha meg azt nézzük, akkor a mozifilmek sokkal többrétűek, tehát vannak olyan filmek, olyan produkciók, amiket moziba gyártanak.
1: De szerintem itt nem is a filmen van elég, hanem a körülményeken, nem?
0: Igen, hogy
1: szerintem igen, mert a film,
0: menned,
1: igen,
0: megveszed a jegyet,
1: körülmény az, ami éppen meghatározza.
0: És akkor csámcsognak meg.
1: Jó, mondjuk széles vászon nyilván más a filmet nézni.
0: Szűcsölnek melletted.
1: Igen.
0: Hát, jó, akinek otthon esetleg nagyobb tévéje van, vagy van mondjuk
1: egy laptopon szoktam nézni, úgyhogy... Vagy telefonon néha, az is előfordul.
0: Néha velem is. Igen. Ja, hát igen, streaming vagy mozi, nehéz kérdés.
1: Mozi nyert szerintem. Nem,
0: döntetlen.
1: Döntetlen.
0: Hirdetünk, ha itt Dávidnak a burkolt ironikus változatát is oda veszünk, akkor 2-2-1 az aránya. Igen. No, hát akkor így záródik a napi ötös, gyorsan összeszedjük az utakról a legfontosabb infókat, aztán ezzel jövünk, így van, nem menjen sehova.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
6: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
4: Ennyi volt a reklám.
8: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
4: Rádió Antrit közlekedés.
0: És meg is érkeztünk a közlekedési infokkal. Vali, mit látsz az utakon?
1: A 6-os főúton tolnak közelében, kijavítják a burkolat hibákat, és a 127-es és a 128-es kilométer között útszűkületet, rövid időre félpályás lezárást okozó munkagépet kell kikerülni. Az 56-os főúton 32-es kilométerénél kaszálnak, ezért mindkét irányban figyeljenek az arra haladók. Pincei közelében a 61-es főútnak a 43-as kilométerénél vízvezetéket javítanak, és a fél útpályát itt felbontották, és a 65-ös főút szakály után a 33-as kilométernél pedig építési munkák miatt mindkét irányban útszűkület várja az arra haladókat.
0: Akkor ma is sok minden történik a körülöttük lévő utakon. Meg
1: kaszálnak.
0: Kaszálnak, igen, szedik rendbe az utakat a nyára. Én pedig azt látom itt, hogy az elkerülőn elég sokan vannak, már kint Palánkon is piroslik az elkerülő, és befele a város fele az elkerülő végig a felüljáróig. Egészen állnak a sorok. Ezen kívül a főúton az újvárosi templom előtti szakasz, ami zsúfolt, illetve a központ, és természetesen a kórházi kápolnánál lévő rész. Ezen kívül még az autóbuszállomás, vasútállomás között érdemes figyelni, főként ugye a gyalogosokra, és a volántelepi lámpa is fogja a forgalmat, és ha még lejjebb megyünk, akkor ott az alsóvárosi temetőnél érdemes még egy pár percet rászámolni a dolgokra, mert ott is bizony vöröset látok. Piasznap
1: van, szerda van, úgyhogy ilyen egy kicsit nagyobb a forgalom egyébként.
0: Tegyük hozzá, és rendőrökről is kaptunk bejelentést, a 6-os főúton Bonyhádnál vannak kint, ott a lejtő környékén, úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy dobjon egy üzenetet SMS Viber formájában a 39-44-44-re. Jó utat kívánunk!
4: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 3-4-8 van egészen pontosan, és időjárás azunk egyet valiban.
1: Így van. Jaj, de ment. Elállt a szavam. Na, egy front fog ma érkezni, azt jósolják, de hogy nagyon, azt most így hirtelen nem tudom, de hogy nagyon fázni nem fogunk, mert hogy 27-28 fokos maximumok lesznek ma, és hát végig napsütéses időt jósolnak, igaz, hogy most egy kicsit be van borulva és az UV-sugárzás.
0: Gyenge esőt is ír egyébként az időkép, bár...
1: Lehet, hogy vannak felhők, amikből így egy-két csepp egyébként.
0: Vagy a másik irányba van,
1: előfordulhat,
0: amerre ránk most így süt a nap, de a másik irányba lehet, nem. Hogy esik.
1: Úgyhogy az UV-sugárzás az magas lesz 11 óra és 14 óra között, csapadék nem várható, később felhő sem lesz az égen, de aztán majd szépen így éjszaka megérkezik, így beér minket, ahogy itt láttam a térképen, a nyugati határnál már ott van egyébként ez a frontrendszer, és elég jelentősen azt mondják, hogy holnap 18 fok lesz a maximum.
0: Lehűl,
1: visszaesik, és ugye a szél is fel fog erősödni.
0: Megérezzük majd biztos 30 fok után,
1: igen,
0: 18.
1: Igen, felfrissül a levegő, de ma még meleg lesz, úgyhogy ma még
0: szerencsére.
1: Lesz. Igen.
0: Vali, te itt állandóan jössz azzal, hogy...
1: Nem, mert akkor legyen meleg 24 fok.
0: De az nem meleg,
1: de
0: az meleg.
1: De az 24-25 fok, az kiváló. Én az végig csinálnám az egész nyarat.
0: Annyi. 28-30, rövid nadrág, póló, napszemüveg.
1: Jó, hát 24 fokban is lehet rövid nadrág, póló, simán 24-25 fokban.
0: Ja, na. Igen. Csak aztán nem jövök dolgozni. No, egyébként a pázsitfűfélék időszakában léptünk, a pollen jelentés szempontjából pollen terhelés ismételten felerősödött, a csalánfélék, illetve a gombák vannak még közepesen jelen a levegőben, és hát hidegfronti hatásra készülhetünk. Mm-hmm. Egyébként, amit itt már Vali is mondott, záporok, zivatarok érkezhetnek, az asztmások állapota gyorsan romolhat, úgyhogy célszerű ezt az időszakot nekik zárt térben tölteni, és erősíteni az immunrendszerünket, ezt már mindenkinek érdemes sok friss gyümölcs fogyasztásával, illetve odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, ami lehetőleg víz legyen, ezt mindig hangsúlyozom.
1: Jó, de egy jó kis, nem tudom, mentes vizet otthon elkészítesz,
0: vagy egy teát.
1: Tehát azért azt sem gond.
0: Nem, persze, nem gond, csak itt nem cukrosít arra, meg jó, alkoholra, meg ilyenre gondolok, hanem vízre. No, ennyit az időjárásunkról, zakatolunk tovább, összegezzük hamarosan az óránkat is, úgyhogy tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 5 perc múlva már 8 óra, és akkor összegezzük gyorsan, hogy mit tudunk, mit beszéltünk át.
1: Hát azt kérdeztük a napi 5-ös tagjaitól, hogy ez streaming, vagy mozi, vagy hogy melyiket választják. És hát döntetlen, ugye? Azt mondtuk, igen, mert ugye ezt ketten mondták, azt
0: mondták, Dávidnak nem sikerült dönteni, mert ő azt mondta egyik se, de igen. Tudjuk, hogy Dávid nem gondolta komolyan.
1: Ő hozott be egy harmadik alternatívát. Igen, és azért ezt megbeszéltük, hogy egyrészt a körülmények mások, meg hogy talán élményt ad, rá kell készülni. Igazából jó van mindkettő, nem?
0: Jó, ha van mindkettő,
1: és van... És tudunk választani, de talán eltolódott az utóbbi években a streaming felé,
0: meg
1: mondhatjuk
0: otthon,
1: azt is, nem?
0: Most csak magamból indulok ki, én talán inkább most streaming pártinak mondanám magam, de szeretek moziba járni is, csak nem járok annyit, ezért mondanám inkább streaming pártinak. Otthon simán el tudsz aludni.
1: Én voltam, hogy moziba is elaludtam.
0: A moziban kifizeted a jegyet, elalszol, és utána a vége a filmnek, kimész.
1: Igen.
0: És akkor nem tudod, mi történt, a jegynek az egy része elment a semmibe, mert elaludtál rajta, otthon meg elalszol, és másnap visszatekersz oda, ahol
1: vagy elaludtál, ott folytatod. Így van. Szóval hát abszolút egy kényelmesebb megoldás.
0: Ez egy nagy előnye szerintem a streamingnek.
1: Igen. De aztán néha tényleg így az ember lehet egyéb egyszer azt mondani, hogy na jó, akkor menjünk moziba. Akkor legalább kimozdulok, vagy
0: jó
1: kicsit
0: más hatás
1: ér minket.
0: Rá.
1: Igen.
0: De a streamingnek szerintem még az is pozitívuma, hogy bárhonnan lehet nézni. Már csak azért is, tehát hogyha mondjuk van egy ismerősünk, haverunk, aki mondjuk az ország másik felén lakik, vagy nem tudunk összejönni, mert nincsen időpont, hogy elmenjünk moziba, simán lehet közösen nézni. Neki is van, egyszer elindítjuk, és tessék, ott a filmjelmény.
1: Kényelmesebb, ez kétségtelen.
0: Határozottan. De abban is van igazság, hogy a mozi meg mégiscsak az hozza nagy hangfalakkal, nagy hanggal, még esetleg azok a mozik, amikben a szék is rászkódik, fröcskölik rád a vizet.
1: Ahogy mondta Zsófia, az már egy ilyen ünnepélyes alkalom lett, nem? Hogy mint a színház, hogy akkor ez egy ilyen külön esemény, hogyha elmegyünk moziba.
0: Abszolút, abszolút. Hát meg az ilyen különleges mozik végképpen.
1: Igen.
0: 3D mozi, meg ezek.
1: Azok.
0: Az IMAX, nem is tudom már mik vannak, van 8D, meg a fene tudja. Na de a lényeg, hogy akkor döntetlenben egyezünk ki, és ezzel lezárjuk a napi ötösünket. A következő órában pedig kérdezősködni fogunk öntől, hogy miről és pontosan hogy oszthatja meg velünk a véleményét. Arról is szót ejtünk majd előbb, viszont informálódunk a hírekből, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 000, méterben 42 000 forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Arai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
8: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Ennyi volt a reklám!
9: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlen kezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. Magyar Péter január végi még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártya tartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek. A Varga Judittól történő válása után Magyar Péter élet egy 2014-ben vásárolt 7926 négyzetméteres Balatonhegyei kivett beépítetlen terület is. Januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az

0: fele visszafogta a ruházkodásra és cipővásárlásra fordított kiadásait. Hasonló arányban mondtak le a szabadidős programokról, még több mint 43% a nyaralási költségeket csökkentette. Amszterdamban a turisztikai adók növelésére készülnek, ahol jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük. A szállásdi után 12%-ot, még az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné. A jelenlegi 12%-os adómérték jövőre 16%-ra nőne, majd évente 1%-ponttal emelkedne, amíg 2030-ra nem éri el a 20%-ot.
1: Rádió Antrit időjárás!
0: Ma általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Feltámad a szél, amelyet erős, néhol akár viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: 8 óra múlt 4 perccel, szép jó reggel, tehát az Antrit reggel, én Vörös Levente vagyok, és itt van velem a stúdióban Vali is. Hello, Vali.
6: Jó reggel mindenkinek, szia Levi.
5: Június 10-e, szerda van, a hét közepe, és hoztunk egy témát is.
6: De DNS tesztekről fogunk DNS tesztek,
5: igen,
6: beszélni, azért... erről volt egy cikk, majd ezt elmondjuk, mert hogy van lehetőségünk utána járni a családfánknak, származásunknak.
5: Most már
6: akarjuk-e, nem igen. Akarjuk.
5: Hasznos lehet-e, vagy jobb a boldog igen. Tudatlanság? Ez
6: sok-sok
5: is
6: lehetőség van, mert már fejlődött nyilván az orvostudomány is, meg a technológia is ezzel kapcsolatban.
5: Meg talán az emberek is kíváncsibbak.
6: Lehetséges.
5: Ő bevállalna egyet, ez is a kérdésünk. Ha igen, akkor mi lenne vele a célja? Várjuk a válaszát a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenetben a 30-as 944-44-en. Addig pedig zenélünk egyet gyorsan, ne menjen sehova.
1: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Anzit reggel, kicsit bólogattunk Kylie Minoggal itt az előzőekben, 8 óra 14 az idő, amit mutat az órám, és a tiéd is, Vali.
1: Igen, abszolút. De, jó, szuper. Ugyanezt az időt mutatja.
0: Így van. A DNS-ről beszélgettünk, ugye? Mert kezdünk hogy, beszélgetni.
1: Mert hogy ugye vezes megjelent egy cikk, hogy valaki egy DNS-tesztet csináltatott úgymond szórakozásból, és hogy jelen pillanatban a családja tagjai nem állnak szóba egymással, ugye ezzel indítottuk így a témát. Ugyanis a családfa kutató DNS-tesztek az elmúlt években már egyre népszerűbbek, de nem mindenki számít arra, hogy az eredmények gyökeresen meg is változtathatják az életünket, amelyet korábban magától értetődőnek tekintettünk, és hogy a közösségi médiában nagy port kavart egy hölgy története, aki kíváncsiságból végeztetett genetikai vizsgálatot, amelynek következménye az lett, hogy végül megszakította a kapcsolatot az édesanyjával, súlyos titkokra terült ugyanis fény a teszt által.
0: Igen, mert ugye kiderült, hogy nem is az az édesapja, aki őt felnevelte.
1: Hanem a nem is tudom, hogy ki, aki felnevelte.
0: Egykori
1: szeretője. Igen, a biológia. És hogy ez a titok ugye több évtizeden át rejtve maradt, és hát ugye a hölgy meg én azt gondolom, hogy nem véletlenül, ha jó, csináljunk egy DNS-tesztet, hát kiderült számára.
0: Hát nem, szerintem lehet, hogy tök poénból.
1: Igen, de én azt gondolom, hogy mindig egy ilyen tudatalatti vezet minket,
0: gondolta,
1: én azt gondolom,
0: gondolta, hogy ott
1: ha nem is
0: valami.
1: Tudatosan, hanem hogy hát csak úgy nem jut eszébe az embernek, nem? Most gondolod,
0: nem.
1: Csak úgy.
0: Nekem hát miért hát görgeti eszem. Az ember a TikTokot, itt egy DNS-teszt, itt egy DNS-teszt, hát csináltatok egyet én is.
1: De neked eszedbe jutott valaha? Mert például nekem nem.
0: Olyan DNS-teszt jutott eszembe, hogy származás ügyileg vizsgálni a dolgokat.
1: Tehát, hogy ilyen,
0: én ilyen... láttam, rengeteg ilyet láttam, uh-huh. hogy van egy ilyen, hogy rendelsz az internetről uh-huh. test DNS-tesztet, vagy ilyen teszt levevő egységet, vagy nem tudom uh-huh. pontosan azt mi, és megcsinálod magadnak a mintákat, aha. és visszaküldöd, és akkor azt kielemzik, és megmondják, hogy te hány százalékban vagy ilyen nemzetiségből.
1: Ír, német, ilyen. Mondjuk erre én is úgy kíváncsi lennék. Hogy, igen.
0: Megrendeled, elküldik, te leveszed magadnak, utána visszaküldöd, kiértékelik. Uh-huh. Tehát ilyen már évek óta van az interneten, uh-huh. és rengeteg videó is van erről, akár a YouTube-on. Tehát, hogy abszolút nem elrugaszkodott a földtől egy ilyen igen. elképzelés, hogy jó,
1: de mondjuk
0: most
1: az,
0: akkor csinálok
1: egyet poénból. De mondjuk azt, hogy valaki DNS-tesztet csinál azért, ott én azt gondolom, hogy a mögött mindig van
0: valami. Van valami cél?
1: Hát, vagy valami mozgolódik ott, hogy esetleg van valami olyan titok, aminek mondjuk szükségeltetik az életemhez ahhoz, hogy tovább lépjek. Hát mert igen, sok esetben valami elakadás
0: családfa
1: van,
0: lenni,
1: ugye családfa kutatás igen.
0: vagy valamilyen betegséget, hogyha...
1: Hát én most egy nagyon érdekes a Sorsfonalak című könyvet olvasom, ahol pont ezzel foglalkoznak családfa kutatással, és akit megkeresik, ugye a családfa kutatót egy bizonyos élethelyzettel, élet problémával, és felkutatják, hogy generációra visszamenőleg ott történt valami azzal a felmenővel.
0: Na de ehhez is kell a DNS-teszt.
1: Azt most nem? így nem tudom pontosan nem emlékszem rá, ez most kimondottan a családfa kutatásról szól ez a könyv, de ez a DNS-teszt, igen, ez nagyon sok mindenre fényt tud deríteni, igen, akár rossz szokásokra, betegségekre, vagy egy olyan megrekedt élethelyzetre, amiből nem tudunk egyszerűen kimozdulni.
0: Azért, mert már az őseink sem tudtak.
1: Igen, igen, ugye nagyon sokunknak, vagy sok embernek a felmenője mondjuk ott volt Auschwitzban. És mondjuk onnan valami, mondjuk 2-3 generációról hoz magával a DNS-ében. És ez ma már bizonyított, és ezzel már sokan foglalkoznak ezzel a témával.
0: Na de mire jó még a DNS-teszt? Hasznos lehet egyáltalán ez a kérdés, vagy jobb a boldog tudatlanság? Ön bevállalna egyet? Ha igen, akkor mi lenne vele a célja? Várjuk a véleményet a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenetben a 30-as 944-44-en. Ezzel folytatjuk, de hát nem menjen sehova.
2: Ez a Szantriz reggel!
3: I saw the tears in your eyes. They got me burning up inside. When I found you, another slide upon your face. You get

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perc múlva fél 10.
1: Fél 9.
0: El vagyok csúszva egy órával. Azért mondom, én csak rosszul mondtam, de amúgy 9-re gondoltam.
1: És hát a DNS tesztekről beszélgettünk, meg hát a családfakutatásról, mert hogy szembe jut egy közösségi oldalon egy olyan történet, ahol egy hölgy utána járt, és kiderült, hogy nem az az édesapja, akit ő gondolt, és hogy hát most utána végigolvastam a cikket, hát nagyon megharagudott az anyukájára, ez más kérdés, hogy azért ez nem ennyire fekete vagy fehér nyilván a történet, de hát ez az ő sztoriuk. És igen. Hát, hogy arról beszélgettünk, hogy azért, hogy ugye a DNS tesztet, családfakutatást mire lehet használni, azért van egy olyan oldala, hogy például örökletes betegségek, genetikai betegségek kapcsán mondjuk egy ilyen DNS teszt azért segítség lehet.
0: Igen, hogy esetleg az ők nagymamánknak volt-e valami problémája. Nem tudom, hogy ez orvostudomány szempontjából mennyire biztos, hogy van relevanciája még. Tehát az ember életében, igen, hogyha olyanra derül sor, vagy derül fény, és igen, kerül sor. Összevontam a kettőt, igen, ügyes voltam. Szóval, hogy abszolút jó dolgokra is fel lehet használni, meg hát az ember csak simán kíváncsi.
1: Elég sok most azért beütöttem itt a keresőben, nagyon sok oldalon lehet ilyen lehetőséget találni, meg amiről te is beszéltél, hogy akár kíváncsiságból megtudni, hogy most milyen százalékban a felmenőim voltak, milyen nemzetiségűek, igen, vagy hogy melyik országból.
0: Bár erre szerintem egy TikTok filter sokkal pontosabb választ tud adni.
1: Igen, miért olyan is van?
0: Hát van olyan TikTok filter, hogy igen, megnézi az arcodat, és akkor betippeli, hogy hány százalékban vagy.
1: Nem TikTokozok, tehát ez az egy, az, amit nem csinálok.
0: Ja. Egyébként a kriminalisztikában is használnak DNS vizsgálatokat, ugye büntetőügyi DNS tesztek léteznek, szóval nem csak egészségügyben, hanem a büntetőügyben is fontos, meg hasznos lehet egy ilyen DNS teszt. Pláne, hogyha valami tényleg olyanra derül fény, és kerül sor, már megint majdnem össze akartam vonni, ami aztán előre lendít egy ügyet.
1: Jó, de azért filmekben is sokszor látunk, ugye, hogy
0: filmekben
1: le vannak egyszerűsítve ezek a folyamatok, nyilvánvaló, de egyébként a DNS tesztek, mert ugye a családfakutatás az egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog lehet, és ugye erre vannak szakemberek is, akik ezzel foglalkoznak, és feltárnak olyan helyzeteket, ami mondjuk így a jelen
0: de az egyébként akkor egy családfakutatásnál akkor lehet segítség a DNS teszt, hogyha nem vagyunk tisztában, vagy kétségeink vannak, nem? Tehát ha mindenki tisztában lehetséges van azzal, hogy melyik ágról kicsoda, milyen rokon, honnan jött, stb. Mit csinált, akkor nem kell hozzá DNS teszt.
1: Igen, akkor nem.
0: Hogyha valaki meg igen, kicsit...
1: Ott esetleg annak lehet a családfakutatás utána járni, hogy mondjuk milyen körülmények között távozott az illető. Esetleg volt-e olyan tragédia az élete során, ami hatással lehet mondjuk a jelen... Igen. Tehát, hogyha a leszármazottakra például.
0: Abszolút. No, ön vetetne DNS tesztet?
1: Vagy esetleg volt-e már ilyen gondolata, hogy felkutassa a családfáját?
0: Így van, hasznos lehet egy ilyen DNS teszt, avagy jobb a boldogtudatlanság. Ön bevállalna egyet, ha igen, akkor mi lenne vele a célja? Erre a kérdésre is keressük a választ, válaszokat a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában a 3944-44-en, addig pedig elmegyünk és zenélünk egyet, várjuk a véleményét, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Bali! Hozd már a föld nedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a föld nedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe hétfőked!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
8: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
9: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
2: Ennyi volt a reklám.
10: Andrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 perc múlva, 3:49.
1: Igen, 9.
0: Határozottan, és itt vagyunk Valival, beszéljünk róla óránkban, a DNS-tesztet.
1: DNS-tesztet járjuk körbe. Beszélgettünk, mert hogy egy közösségi oldalon az ment.
0: Igen,
1: látott napvilágot, hogy egy hölgy ugye, utána járt a származásának valamilyen, hát azt gondolja, hogy szórakozásból, vagy hát, hogy így valamiféle
0: hát
1: indítatásból, és ott kiderült, hogy hát aki felnevelte őt, ő nem is valójában a biológiai apja, de hogy állítólag nem jó irányt vett a történet, mert a hölgy nagyon megharagudott az édesanyjára, aki nem mondta el ezt a dolgot tudta, neki, egyébként. De hogy nem is tudott róla, igen.
0: Szóval erre is a DNS teszt terített.
1: Terített fényt, igen. Úgyhogy aztán, hogy most hova fajult, vagy meddig jutott az ő történetük, ugye nyilván ez az övé. Ezek ilyen családi kis szövevényes dolgok mindenkinek azért ez így megvan valószínűleg az életében.
0: Utána néztem egyébként egy picit ennek a DNS tesztnek, hogy hogyan működik. Egyébként nem olyan bonyolult, mint azt gondolná az ember. Már Magyarországon is foglalkoznak olyan laborok DNS tesztekkel, amiket elküldenek postán, levesszük a szájüregből a mintát.
1: Igen. Nyálmintát
0: veszünk tulajdonképpen, és akkor ezt visszaküldjük, és akkor ebből a kenetből ők feldolgoznak valamit, és nyilván ugye itt elsősorban lehet vizsgálni akár a származásunkat, hogy melyik az a világ melyik részéről származunk, országból, földrészről. Igen, tehát ez is egy nagyon egyszerű dolog, és akkor végül is kiderül, hogy mit tudom én, 30%-ban dél-amerikai vagyok.
1: És akkor vannak Dél-Amerikában rokonaim, de jó már. Igen.
0: Viszont az meg, tehát nem lehet egyszerűen, hogy a DNS tesztnek az alapja, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy valaki rokon-e, mondjuk itt, ha apasági tesztről is beszélünk, akkor a DNS teszt alapja, hogy összehasonlítson a két mintát, és megtalálják
1: az egyezéseket.
0: Az egyezéseket, igen. Tehát, hogyha én most beküldöm, hogy nekem ez a DNS-em, és akkor derítsék ki, hogy ki volt a nagyapám, az nem fog működni, nincsen tőle minta, és nem tudják vizsgálni, hogy akkor ez most mennyire egyezik.
1: Ez a hajszál, ez csak ilyen filmes sztori vajon, vagy ez is egy ilyen releváns dolog?
0: Biztosabban is van valami DNS, ami alapján...
1: Hogy az alapján, hogy ezt filmekben szoktuk, lehet, hogy kitépnek egy hajszált.
0: Igen,
1: fél sűrről így elcsenik a hajszálat, hogy megtudják a származását.
0: De általában itt Magyarországon nem alkalmas a DNS teszt, úgyhogy a megfelelő minta az általában a nyálminta. Igen.
1: Érdekes téma ez, ugye egyrészt az, mint beszéltünk, hogy nyilván betegségek kiszűrésére, vagy olyan genetikai öröklődési folyamatok is kiderülhetnek ezáltal, ami mondjuk segítheti akár gyógyulást, vagy a továbbhaladást az életben.
0: Abszolút. De jó ötlet egyébként, vagy jó dolog, hasznos egy ilyen DNS teszt elvégzése, vagy jobb esetleg a boldog tudatlanság, mert hát néha lehet, hogy az ember úgy gondolja,
1: hogy
0: jobb.
1: A családfakutatás az még egy érdekes dolog lehet.
0: Igen. Ön bevállalna egyet? Ha igen, akkor mi lenne vele a célja? Erre a kérdésre is keressük a választ. A 74-es körzet 444-444-es számon, vagy a 30-as 944-44-es SMS Viber számon tud nekünk üzenetet küldeni ezzel kapcsolatban. Addig pedig zenélünk egyet Benzombunnal. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: punto.
1: Jó reggelt, ez az Andrit reggel, 11 perc múlva, 9 óránál járunk, de még itt vagyunk valival.
2: Itt vagyunk még, igen.
1: És még tárgyaljuk a DNS minta, a DNS vétel.
2: És volt egy telefonunk. Témát,
1: és így van, és volt egy
2: telefonunk. Történettel.
1: Így van, úgyhogy hallgassuk is meg, hogy Ferenc telefonált nekünk, mit gondol a dologról. Rádió Andrit, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok, Ferenc vagyok.
1: Jó reggelt.
2: Jó reggelt.
3: A DNS tesztel kapcsolatban olvastam egy nagyon aranyos történetet. Egy idős bácsiról szólt, aki ugye bizonytalan volt a feleségének a hűségében, és végig kísérte az életét ez a gyötrelem, és mikor meghalt a felesége, addig kurkálta a kis ördög, azért a fiáról szerzett DNS mintát beküldte a laboratóriumba, de már ő is ugye érezte, hogy az élete vége felé jár, de valahogy mégis piszkálta ez a bizonytalanság. És hát hosszabban tárgyalja a történetet az írás. A lényeg az egészben, hogy ott ült az ágy szélén, az egyik kezében megjött a labor eredmény, a másik térdén ott ült az unokája, nézte a levelet, nézte az unokáját, és azt mondta, hogy leszom, nem érdekel. Ő mondja nekem, hogy papa, a fiam azt mondja nekem, hogy apa, és igazából szerintem ez a lényeg.
1: És ön végeztetne egyébként kíváncsiságból, vagy valamilyen?
3: Hát esetleg annyiból, hogy tehát így a családfámmal nagyjából tisztában vagyok, hát a stimmel, akkor, de hogy milyen népcsoporthoz tartozom, az érdekelne nagyjából, igen. Igen.
1: Köszönjük szépen.
3: Külön ezért nem hiszem, hogy csinálnék köröket, hogy meg tudjam.
1: Ja, köszönjük na, szépen a vélemény meg a történetet.
3: Ez a történet,
2: na, érdekes, igen, aranyos, hogy mi a fontos. Igen,
3: igen, igen, igen, a fontossága.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük a telefon.
2: Szépen. Okay.
1: Minden
2: szép
1: jót,
2: napon.
1: Szép napot.
2: Viszontlátásra.
1: Akkor a boldog tudatlanság.
2: Boldog tudatlanság. Igen, de azért csak ott volt a történet szerint, ugye, hogy azért csak zavar. Tehát valamit ő megérzett. Uh-huh. És valószínűleg jól érezte azt a dolgot. Csak egy ponton tudja. Már azt mondta, hogy most már mindegy. Még
1: igen.
2: Ha meg is tudná,
1: nem, akkor is mi változtatna?
2: Nem, igazából semmi nem változtatna, pontosan. Mert ma volt az unoka, meg ugye eltelt az élet, akkor már nem. Igen.
1: Nem olyan eget rengetően fontos dolog, hogy ez most kiderüljön, mert nem történik igen. Miatta semmi. No, hát köszönjük szépen a telefont. Egyébként még talán egyre van időnk, hogyha még most emelni a kagylót, a 74444444, ez a telefonszámunk, a 3944 pedig az SMS Viber számunk, oda is várjuk az üzeneteket. Addig pedig zenélünk egyet gyorsan, és összegezzük óránkat. Maradjon velünk! Andrit reggel!

0: jó reggelt, ez az Antit reggel, nem egész 4 perc múlva, már ott is járunk a 9 óránál. Így van, úgyhogy gyorsan akkor összegezzük a reggelünket.
1: DNS tesztünket,
0: igen, egészen pontosan.
1: Családfakutatásról, mert hogy volt egy olyan történet az egyik közösségi oldalon, hogy egy hölgy csupán kíváncsiságból utána járt, mert hogy kiderült, hogy nem az az édesapja, aki a felneveltetett, nem ugyanaz a biológiai apja, és hogy ugye erről szólt a történet, és ennek kapcsán kérdeztük azt, hogy vajon bárki is szeretné ezt magának, vagy bevállalni.
0: Ilyet, vagy származást kideríteni. Ugye, melyik népcsoport, melyik kontinens, melyik ország.
1: Megnéztük azt, hogy azért ennek vannak úgymond jó oldalai, nyilván genetikai öröklődő betegségek kapcsán.
0: Fel lehet kutatni, bűnügyi DNS tesztet is vesznek, ugye?
1: Az is.
0: Hogyha szükséges.
1: És akkor volt egy hallgatónk, aki ugye elmesélte egy történetet, hogy azért a végén végül is már mindegy volt az, hogy most kiderüljön az igazság. A vér szerinti fiáról van ez szó, vagy sem, mert ugye a végén már ott volt az unoka, és igazából mindegy volt akkor, hogy most mi a teszt eredménye.
0: Igen, vannak olyan történetek, amik ilyen cukin zárulnak, meg vannak olyanok, amik kevésbé, összeveszik a két
1: mert ez felbojdítja úgy a dolgokat, egy
0: kicsit
1: úgy meg tudja rázni az embert, és lehet, hogy nehezen tudjuk feldolgozni a kapott információt.
0: Igen, jobb a boldog tudatlanság.
1: Valamikor igen.
0: Ebben megegyezhetünk. Novali, hát köszi, hogy itt voltál. 9 órához érve elengedlek.
1: Akkor szép napot mindenkinek.
0: Neked is jó munkát. Hello. Mi pedig zakatolunk tovább. A következő órában beszélgetni fogunk, hogy kikkel és miről, az is kiderül hamarosan. Ne menjen sehova.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
5: Várja Önt a Koreotech autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
6: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
8: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Csődöt jelenthet a fővárosi önkormányzat, robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten. Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelül, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. Emlékeztetett rá, a magyar államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. A főpolgármester arról is beszélt, a Budapestre az elmúlt években nehezedő pénzügyi nyomás brutális volt, mi ezer sebből vérzünk. A főváros cégeinél az alapinfrastruktúrában brutális adósságot hordoznak, de úgy döntöttek, a pénzügyi problémák miatt a közszolgáltatásokat nem csökkentik. Meglepetéssel fogadták az elemzők az infláció májusi lefékeződését a várt gyorsulás helyett. Döntően az erős forint hatásával magyarázták a fejleményt, amely zöld utat ad a jegybank monetáris tanácsának a következő kamatcsökkentéshez. A Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedési üteme az áprilisi több mint 2%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emelt az Integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a Központi Nyomozó Főügyészség a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A főügyészség azt írta, hogy a bejelentés alapján indult ügyben a nyomozó ügyészek először 2025. januárjában hallgatták ki gyanúsítottként Bíró Ferenc Pált, valamint feleségét. A bíróságra ez év június 5-én benyújtott vádirat szerint Bíró Ferenc Pál elnök azután, hogy az Integritás hatóság két gépkocsi vezetővel biztosított számára egy szolgálati személyautót, továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró hatóság által fizetett bérletét. Annak használatát ugyanakkor teljesen átengedte feleségének, aki nem csak jogosulatlanul használta az autót, de azt a hatóság számlájának terhére tankolta, ezzel mintegy 21 millió forintos költséget okozva a hatóságnak. Felújítási munkálatok közben robbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében, amelynek következtében jelenleg szünetel az áramellátás az épületben.

0: alakulására. Feltámad a szél, amelyet erős, néhol akár viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
3: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
2: www.ergonom.hu
4: Rádió Antrit FM 101.
5: Szép jó reggelt, vagy már inkább napot, 9 óra után 4 perccel járunk, én Vörös Levente vagyok, a stúdióban vendégem pedig már Róra Nikó, a Romcar Travel iroda vezetője. Jó reggelt, köszöntelek.
6: Jó reggelt kívánok mindenkinek.
5: Azt mondtad itt nekem az előbb, hogy elég színes minden, úgyhogy erről a színes mindenről fogunk beszélgetni hamarosan. Elő viszont meghallgatunk egy dalt, tartson velünk!
4: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

Jó reggelt, ez az Antit reggel, 9 óra 8 perc van, itt vagyunk június 10-én szerdán, vendégem Róra Nika, a Romcar Travel iroda vezetője, akivel arról beszélgetünk első

0: körben, hogy elindult a szezon, ezt említetted itt nekem.
1: Igen,
0: erről mit lehet tudni? Igen, így már látszik rajtad, hogy sietős a hétköznap.
1: De pedig megígértem az egyik hallgatónak, hogy érthetően és lassan, és minél lassabban fogok beszélni.
0: Na mik amik miatt sietni kell, vagy hogy zajlik ez most?
1: Igen, egyfolytában egyébként sietni kell, berobbant a szezon, elindultak az első charterek, és ugye ezzel egy időben elindulnak azok is, akik egyénileg utaznak ugye a különböző fapados járatokon, és egy borzasztó színes paletta kezd kialakulni, soha ilyen színes nem volt. Nagyon jellemző volt, hogy minden magyar utazni vágyó ráül a magyar utazási iroták által indított charterjáratokra, és ugye kedden meg volt, hogy hova utazunk, szerdán meg volt, hogy hova utazunk, 8 nap, 7 éjszaka, egy évben egyszer, ugye, és pipa, nagyjából erről szólt 20 évünk, és most ez a szezon már most látszik, hogy sokkal színesebb, mint a tavalyi. Nagyon-nagyon bátran válogatnak az utasok, elutaznak Szardíniára, onnan átkompolnak Korzikára, elmennek mondjuk, mit tudom én, Athénba repülnek, onnan áthajoznak Santorinire, de milyen szép Mykonosz, akkor áthajoznak Mykonoszra egy napra, de már akkor ott vannak, megnézik Naxoszt egy nap erejéig. Tehát, hogy annyira változatos, annyira elrugaszkodtunk most attól, hogy egy hétig Korfu nyaralunk, ez most lett ebből egy ilyen szabad a vásár, inkább így mondom, minden nap repülnek mindenhova az utasok, átrepülnek egyik szigetről a másikra, szállásokat módosítanak, 3 éjszakát vannak egy nagyon bulizós helyen, aztán kiköltöznek a partra egy kis privát villába. Borzasztóan színes a paletta, ami egyrészt nagyon jó, imádjuk, élvezzük az utasokkal együtt, tényleg éljük a nyaralásukat szó szerint, de hát nyilván sokkal rengeteg nagyobb munka. Odafigyelést igényel, igen.
0: Igen, meg hát nagyon-nagyon sok mindenre kell figyelni, például, hogyha mondjuk ott Korzika, meg Santorini között akár országot is váltunk.
1: Nagyon fontos, egyszerűen júniusban muszáj arról legalább egy említést tenni, hogy nagyon fontos az, hogy hiába vannak ezek jól megcsinálva, ezek az utak, meg az utasok tényleg nagyon jól kitalálják. Ha segítünk és jól megcsináljuk, akkor ugye úgymond egy egész jó kis nyaralás kialakulhat, de júniusban mindenképpen tanácsolom mindenkinek, akár ma menjen haza és nézzen körbe az iratok tájékán, mert már most belefutottunk júniusba abba, ami ugye minden évben, és már lecsontoztuk, és annyiszor elmondtam, de még egyszer elmondom, hát ha egy valakinek ezzel csak segíteni tudok, hova elég a személyi, hova nem elég, hova kell az útlevél, meddig érvényes ez az útlevél, nem biztos, hogy elég az ténylegesen érvényes útlevél, amíg nyaralunk, mert ugye még pluszba igen. Kell, ugye több hónapon keresztül érvényes legyen egyes úti célok esetén, kell vízum, nem kell vízum, kell ugye ez az újabb elektronikus vízum, ugye, akár ugye mondjuk Angliába, tehát hogy annyi olyan dolog van, olyan alap dolog, de egy olyan fontos pontja ez, hogy még most van időnk intézkedni, ha lejárt, még meg tudjuk csináltatni, nem kell rohamtempóba a 6-szoros áért megcsinálni, 6-szoros áron, tehát,
0: igen,
1: hogy...
0: express kiszállítása meg.
1: Igen, és néha annyi, mint a repjegy egyébként az útlevel az utasnak, ugye, ami 3 órán belül készüljön el, ugye a legfrissebb útlevelem, szóval, hogy ezen muszáj most szálljanak egy percet, egy pár percet, amíg ezeket átfutják.
0: No, és hogy mire kell még figyelni, természetesen arról is beszélünk, meg jobban belássuk magunkat a szezonban, előbb viszont Lady Gaga énekel nekünk, maradjon velünk!
2: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, kereken 4:10 van, vendégem továbbra is a stúdióban, Róra Nikó, a Romcar Travel irodavezetője, akivel belekezdtünk a szezonba, és az rajzolódik ki így az elmúlt évek tendenciáját félrelökve, hogy az emberek nagyon szívesen, aktívan töltik a pihenésüket, és mennek ide-oda, amoda, viszont ugye adódnak problémák, vagy esetleg olyan dolgok, amikre érdemes figyelni, gondolok itt ugye országváltásra, meg akár a biztosítások szempontjából is fontos dolgokra ezekkel kapcsolatban. Mit tudsz elmondani, hogy álltok ehhez?
1: Igen, ezek az okmányok, ezek a legfontosabbak, amit az előbb beszéltünk, és azzal is hagytuk abba, tehát az egyszerűen megugorhatatlan, azt muszáj megnézni, tényleg ez a nyugodt, biztos nyaralásnak az egyik kulcsa. A másik szerintem a biztosítás. Tehát a biztosításon már annyira sok pénzt fizetnek a vendégek a nyaralásért, hogy tényleg nem azon a biztosítás elenyésző az összeg ahhoz képest, amennyiért nyaralnak a vendégek, és kell egy teljes körű balesetbetegség podgyász biztosítás, ez biztos, enélkül nem szabad elutazni sem autóval, sem repülővel, szerintem sehogy. Nagyon fontos, hogy olyan terméket vegyünk, egyébként az irodákban, az utazási irodákban, minden utazási iroda árul utasbiztosítást, ez régen ilyen ördögtől való volt egyébként, így nem szeretnék.
0: Igen, sem. Rád akarták sózni pluszba, ez volt az ember érzése, nem?
1: Mindig, igen, és mi meg utáltunk a pult másik oldalán ülni, mert a nyaralásnál például remekül eladtuk azt a krétai szállodát, és a vendégnek is tetszett, és nekünk is tetszett, és akkor jött mindig ez a gyomorgörcs, Jézusom, most jön a biztosítás, és mindig azt gondoltam, mindenki, hogy mi házalni akarunk, vagy így mindenképpen el kell adni vaskos jutalék fejében az utasbiztosítást, és most ebből kezdünk egy picit talán kijönni, azért, mert rengeteg a példa az utasok előtt, a családok között, a baráti társaságban rengetegszer előfordul, hogy valaki ugye sajnos kórházba kerül ugye a nyaralás alatt, vagy orvosi ellátás, egy kicsi orvosi ellátás kell, és ilyenkor akiknek van az utasbiztosítás, én mindig azt, mikor szól a hétvégén a telefon, szombaton, vasárnap ugye általában elestem itt, autóval ütköztünk, van egy ilyen betegségem, mi legyen, orvos kell, stb. És amikor nézem a mappámat, és látom, hogy van utasbiztosítás, aki hív, akkor mindig egy kicsit megkönnyebbülök.
0: Felélegzem.
1: Igen, mert egyszerűen, amikor nincs kihez nyúljak, nincs kit hívjak, nincs kivel kapcsolatba kerüljünk, és ugye itt az ellátások kapcsán az orvosok, a kórházak nyitottak, elvégzik az ellátást, de hát nyilván a végén az irodában megszedik a számla, igen, ugye a kórház irodájába, és akkor ezek ugye több ezer eurós tételek vagy dollár, és ezt ugye ott ki kell fizetni, és ugye addig nincs kiengedés a kórházakból az ellátásról, és nagyon-nagyon-nagyon sokat tud nyújtani. Eleve ugye probléma, hogy baj van, meg hogy valaki beteg, meg fáj ez, de az is nagyon tud fájni, amikor a számlát ki kell fizetni. És akkor azt gondolom, hogy sokkal jobb egy elenyésző, úgymond elenyésző tételként itt a foglaláskor egy biztosítást kötni, és akkor azt tudni, hogy ha mégis valamire szükségem van, akkor tudom, mi van mögöttem. Egyrészt egy magyar nyelvű asszisztencia, nagyon fontos. Ugye mindenhez kell, tehát mindenhez kell, hogyha nem az anyanyelvi területünkön vagyunk. És hát ugye ez az átvállaló nyilatkozat, ami a biztosításoknál egyszerűen egy kincs szerintem, hogy elég a mi bajunk, és akkor lemegyek, és aláírom a nullás végszámlámat, ez azért elég jó tud lenni a végén.
0: Igen, igen, ez kellemes. Ugye autóbérlésnél is említettél itt nekem, hogy lehet biztosítást, ott is fontos, vagy ott az, hogy működik?
1: Igen, nagyon fontos. Itt is általában három, hogyha mondjuk akarunk most bérelni egy autót, mondjuk most fogom csinálni, éppen Firenzébe kell most egy autó, egy utasunknak 3 napra, ott is választhatnánk egy nagyon a legjobb áról lévő, ugye mindig erre megy, a legolcsóbbat, mutasd a legolcsóbbat. De muszáj megnézni, hogy a bérleti díjak közül azt kell választani, amihez a legmagasabb utasbiztosítás vagy autóbiztosítás tartozik, mert egyszerűen ott is rémsztorikat láttunk, tehát hogy tényleg nagyon fontos, hogy ezekre figyeljünk. Nem sok egyébként, elenyésző a különbség a biztosítási tételek között, de amikor a végén ne agyisten baj van, vagy kell az a biztosítás, és kiderül, hogy kb. Semmire nem érvényes abból, amire nekünk kellene, hogy érvényes legyen, az eszmetlen kellemetlen. Igen, úgyhogy nem akarom elvenni senkinek a nyaralást a kedvét, de tényleg rengeteg sztorink van, estig tudnám mondani, és semmi szükség ezekre. Tehát szerezzenek máshogy élményeket szerintem, ami jó élmény. Nincs ezekre szükség az utazni vágyoknak.
0: Abszolút. No, bekanyarodunk egy kicsit szerintem még az arabokhoz is, mert ott is történnek dolgok. Előbb viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 6 perc múlva fél 10-nél járunk. Vendégem továbbra is Róla Nikol, Romcar Travel iroda vezetője, akivel az előzőekben már beszélgettünk az utazásnak a színességéről, amit elkezdődött ebben a szezonban, hogy ki merre, hogyan, hány méter, meg a biztosításokról és egyéb ilyen kiegészítőkről, amik fontosak és életmentőek lehetnek. Kanyarodjunk be egy kicsit az arabokhoz, mert ugye ott van a konfliktus az arab országoknál, ugye Dubáj az egyik legnagyobb, nem tudom, ilyen nuti cél.
1: Igen.
0: És most eléggé megcsappantak a dolgok, de azt mondod, hogy itt mennek még? Tehát keresik?
1: Persze, hát ugye Dubáj, hát most ugye ilyenkor mondanám, hogy mindenki dőljön hátra, és akkor meddig tart a műsor. Iszonyatos szívfájdalmunk, ugye Dubáj, március, április, május hónapból, hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem hiányzott a palettáról, hát minden nap foglaltuk, minden nap többször foglaltuk, egyszerűen Dubáj, Dubáj, mindenki látni akarja. Hát most azért az elmúlt 3 hónap nem Dubájról szólt, viszont vannak továbbra is olyan utasok, akiket most ezt így nem tudom máshogy fogalmazni, de egyszerűen nem érdekel az aktualitás, nem érdekel az aktuális helyzet. Voltak kint azóta is márciusban és áprilisban, májusban is, most is mennek nyáron, visszamennek, tehát hogy
0: kihasználják
1: az egyen jobb árakat egyébként, igen, azt mindenki kihasználja, ezek az ikonikus Dubáj szállodák egyébként most sokkal jobb, nyilván sokkal jobb akciókkal csábítják ugye az utazni vágyókat. Akik most jelenleg, például most reggel is, akikkel beszéltem, kint vannak, ők riasztások nincsenek, nyugodtan élik a napjaikat, sokkal lényegesen kevesebben vannak, imádják az utasok az attrakcióknál, nem kell várakozni, nincsenek kígyózó sorok. Ellentétben azért egyébként egy-egy nagyobb szálloda mondjuk egy ilyen őrlángon üzemel, tehát mondjuk ilyen fél üzemmódban, mondjuk 10 étteremből 5 van nyitva, tehát hogy azért látszódik, nyilván hiányzik azért egy óriási, brutális tömeg ugye Dubájból. Mindenki azt kérdezi, hogy szeptember-októberben ugye, meg az, ugye az őszi szünet, ugye, ami tényleg csak Dubájról szól, már az utóbbi időszakban a családok esetén is mennek ugye az óriás csúszdaparkos szállodákba. Hogy foglalják-e vagy nem, én azt tudom erre mondani, hogy azt foglaljon most Dubájt, aki rugalmas, aki azt gondolja, hogy ő rugalmas utazó, és értem ez alatt azt, hogy például, amit neked is mondtam, hogy most kapok üzenetet, hogy mondjuk a holnapi induló járatról levették ugye a vendéget, és áttették mondjuk péntekre. Akkor mondjuk, mit tudom én, nem a reggeli gépen van, hanem a délutáni gépen indul. Aki ezeket a változtatásokat jól tudja kezelni, rugalmasan tudja kezelni, nagyon jól mondtad egyébként, amit mondtál itt most a szünetben, hogy az van a gépemben, hogy 1 óra 5 perckor indulok, akkor én 1 óra 5 perckor követelem ide a légitársaságnak a gépét és a stewardess, tehát hogy ez a típus ne induljon el most Dubájba, semmi szín alatt, csak a baj lesz magának is, a baj lesz az utazási irodának is, csak a baj lesz, és a személyzetnek is, mindenkinek. Tehát, hogy ez most nem erről szól. Ha Dubáj, és most szeretnénk menni, akkor ezekhez alkalmazkodnunk kell. Várni lehet bármikor, menetrend módosítást, összevonást, járattörlést, bármit. Adnak alternatívát, nem azt mondom, hogy ott vagyunk hagyva, és akkor majd old meg magad, de biztos, hogy kell hozzá egy nagyfokú rugalmasság, és még némi nemű plusz pénz, hiszen ugye, hogyha plusz 1-2 éjszakát kint el kell tölteni, akár járatmódosítás miatt, akkor itt most már azért nem az a helyzet van, mint márciusban, hogy ugye a légitársaság kontójára tudtuk eltölteni kint az éjszakákat, hanem saját magunk kell ezt finanszírozzuk, viszont azt tudom neked mondani, hogy azokat a megrögzött utasainkat, akiknek Dubája a minden is, és minimum egy évben egyszer mentek, őket ez nem tántorítja el, tehát abszolút mennek, most is foglalják a jegyeket. Pont amikor hozzátok jöttem, akkor is 2 jegyet rögzítettem még itt a kocsiban, úgyhogy nem. Egyszer, aki rákapott erre a Dubáj hangulatra, erre a Dubáj érzésre, amiről annyit beszéltünk, de ezt még most is csak így tudom mondani, hogy ez így van.
0: Érdekli.
1: Őket ez megvan őszintén nem érdekli. Mm. Tudom, hogy furcsa annak, aki hogy most ez mi az, hogy nem érdekli, de ezt el kell hinni, hogy ez így van, hogy aki egyszer beleszeretett Dubájba, és már most tudja, és igazoltan vannak tőle kint ugye utasok, és kint élők, és ugye partnereink is egyébként, és bárki, aki megnyugtató választ ad arra, hogy kint biztonságban vannak a vendégek, ők azonnal indulnak, és teszik ezt most is.
0: Kerozin árakról, vagy valami ellátásról van-e valami információtok, hogy mennek a repülőgépek?
1: Nincs. Ez nagyon jó, hogy abba hagyták ezek a social felületek ezt a kerozin témát. Én nagyon boldog vagyok egyébként. Másról se szólt az április és a május, csak erről a kerozin őrületről. Az őrületbe kergették a vendégeket, hogy nem lesz kerozin. Tömegesen jöttek a lemondások egyébként, nem mondom őszintén, illetve tömegesen a telefonok, hogy mit fogunk csinálni, hogyha nem lesz a repülőgépben üzemanyag. Hát egyébként ez a helyzet ez nem ilyen szinten működött a belső berkekben, áprilisban és májusban sem, de most borzasztóan örülök, hogy végre ennek vége van, ennek az áradatnak, mert hogy sem kerozin hiány nincsen, és sem pedig kerozin pótdíjakról nem tudok beszámolni. Mi egyetlen egy utast nem értesítettünk kerozin pótdíj miatt, pedig hidd el, hogy átözzéig vannak utasaink a világ minden területén, és még egyelőre senkinél nem kellett alkalmazzuk ezt a kerozin felárat.
0: Hú, de szuper, akkor egy kis pozitivitás ide a végére még befért. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy megosztottad velünk ezeket az érdekességeket, és egy kicsit jobban átrágtuk a fontos témákat is. További szép napot kívánok neked.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Mi pedig megyünk tovább, beszélgetni fogunk, Szőke Anikó gasztroszakember érkezik majd a folytatásban, hogy miről beszélgetünk és mit magozunk ki, arról is majd természetesen szó esik, pillanatokon belül maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
5: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
6: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
7: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Ez a Szantrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit Gasztró, vendégem pedig Szőke Anikó gasztroszakember, akivel ma reggel is beszélgetni fogunk egy kicsit a gasztronómia világában. Szervusz, köszöntelek!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, szia Levente!
0: Mit hoztál ma nekünk, amiről beszélgetni fogunk, kicsit bevezetsz a rejtelmeibe?
1: Nekem most nagyon adja magát a cseresznye, mert szerintem szemedgyönöketető látvány, meg lélekmelegítő, hogy látjuk, hogy milyen gyönyörűek ezek a fák, és hogy mennyire dús a termése. A cseresznyét választottam, mert ez a legvidámabb gyümölcsünk. Amikor megjelenik, akkor tudjuk, hogy a nyár már tényleg itt van. Ugye Magyarországon különösen nagy becsben tartjuk, hiszen Kárpát-medence klímája kifejezetten kedvez neki, és a régi falusi kertekben szinte kötelező volt egy cseresznyefa. Ugye nem csak a termés miatt, hanem mert a virágzás idején a falu egyik legszebb látványát adta.
0: Ugye cseresznyefa Japánban is nagy virágzás, az egy turisztikai látványosság tulajdonképpen.
1: Így van, ugye a japán szakura, azaz a cseresznyevirág nemzeti szimbólum, amit az évente tartott Hanami virágnézés fesztiválon ünnepelnek. Ugye sok cseresznyefajtának a porzói és bibéi helyetti sziromlevelek, ez a dupla virágok nőnek, így ezek a fák sterilek nem hoznak termést, kizárólag a virágaik miatt, illetve a dísznek tartják őket. Leggyakoribb ilyen steril cseresznye változata Kanzan.
0: De azért mi nem csak dísznek tartjuk őket, mi meg is esszük. Miért esszük meg a cseresznyét?
1: Igen, amit érdemes tudni róla, ugye az egyik legmagasabb antioxidáns tartalmú gyümölcsünk. Ugye a sötétbordó fajtákban különösen sok az antocián, ami csökkenti például a köszvény, ízületi gyulladás fájdalmait, illetve akadályozza a szájüregi fertőzéseket és semlegesíti a rossz lehelletet is. Itt a cseresznye nagyon magas százalékban tartalmaz vizet, és energiatartalma csak, ugye 10 dekában 65 kalória, úgyhogy bátran lehet fogyasztani ilyen szempontból is. És sportolók gyakran fogyasztanak a cseresznyét, vagy cseresznye levet, mert segítik az izmok regenerációját. És a régi időkben a cseresznyét boldogsággyümölcsnek is nevezték, mert javította a hangulatot. Ma már tudjuk, hogy az a benne lévő természetes melatoninnak is köszönhető. És a cseresznyeszálból teát is főztek, ugye vízhajtó, méregtelenítő céllal.
0: Na, milyen teát főztek például, vagy hogy kellett ezt elképzelni?
1: Igen, itt a cseresznyeszál tea egy kiváló természetes vízhajtó, méregtelenítő, gyulladáscsökkentő ital, amely főként húgyúti fertőzések, ödéma, valamint reumás, ízületi panaszok kezelésére alkalmaznak. Hatékonyan támogatja a folyókúrát, tisztítja az érrendszert és segíti a vese működést, illetve csökkenti a narancsbőrt is. Olyan készítjük el, hogy a cseresznyeszárat nem elég leforrázni, a hatóanyagok kiadásához főzni is kell. Ugye első lépésünk, hogy egy teáskanálnyi szárított cseresznyeszárat áztassunk be 2 dl hideg vízbe, majd hagynunk kell állni körülbelül 1-2 órán keresztül. Itt lassú tűzön forralnunk kell, főzzük körülbelül 5-10 percig, elzárjuk a tüzet, majd állni hagyjuk további 10 perc erejéig, majd leszűrjük. És hogy mennyit szabad fogyasztani belőle, ez mindig egy kardinális kérdés, érdemes utána nézni, vagy hát szakemberrel nyilván ezt egyeztetni. A napi mennyiségre azt javasolják, hogy maximum 3 csésze, ami ajánlatos, és fontos szabály, hogy kizárólag szárított cseresznyeszárat használjunk, mert a nyers szár az nem fogja kifejteni azt a megfelelő hatást, illetve egy kellemetlen zöld ízt fog adni a teának.
0: No, hát akkor most megittuk a cseresznyét, meg a cseresznyeszárat, na de meg is esszük, hogy milyen fajtákat és pontosan mi mellé, az is kiderül mindjárt, maradjon velünk! Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, azon belül is az Antit Gasztró, beszélgető partnerem pedig Szőke Anikó gasztró szakember, akivel kicsit a cseresznye világába ástuk bele magunkat. Eddig túl jutottunk azon, hogy miért jó a cseresznye, és hogy mit lehet belőle főzni, amit meg lehet inni. Most pedig kicsit arra térünk rá, hogy ugyan milyen cseresznyéket tudunk enni, illetve mi mellé esszük a cseresznyét. Ezekről mit kell tudni?
1: Igen, de a cseresznye a rózsafélék közé tartozó Prunus nemzetség alapnemzetsége, de a cseresznyefa Olaszországtól Norvégiáig egyaránt jól termeszthető, de a cseresznyefa az összes gyümölcsfaj közül a legjobban szenved a talaj levegőtlenségétől. Nagyon alacsony humusztartalmú talajokra nem érdemes cseresznyét telepíteni. 2023-ban a legfrissebb adat, a cseresznyét 64 országban termesztették, 462 ezer hektár területen, és az éves termes mennyiség az pedig meghaladta 2,9 millió tonnát, ezt érdekességképpen hoztam csak, és a világ legnagyobb cseresznyetermő országa közé pedig Törökország tartozik.
0: Wow.
1: És hát nálunk is, ugye azt mondtuk, hogy egy hagyománya is van.
0: Mi is benne vagyunk a 64 országban.
1: Benne, így van. Ugye 60 fajtát tartanak számon, a legismertebbek a hazánkban. Ez a Genmersdorfi, ez a nagyszemű, ropogós, mélybordó színe van. A Katalin, ez egy édeskés, keményhúsú, friss, fogyasztása tökéletes. És a Szomolyai, ez pedig a cseresznyéknek a királynője, majdnem fekete színű mézédes. Mézédes cseresznyének is hívták ezt korábban, de különlegessége, hogy szinte nem is kellett cukrot adni a süteménybe, amikor ezzel a fajtával készültek ezek a finomságok. És ha van, ez az élénk piros, lédús, nagyon illatos fajta, ez nálunk is megtalálható a kertben.
0: És ha már itt sütemény, akkor gondolom lehet belőle süteményt, vagy hát tudom is, hogy lehet belőle süteményt csinálni. Milyeneket kell elképzelni?
1: Igen, egy igazi konyhai kincs a cseresznye. Itt a friss és csodás, de a magyar konyha rengeteg formában használja. Cseresznye és pite, ugye mindig ez jut eszünkbe, rétes vagy a pite koszorú. Hideg gyümölcsleves, nagyon frissítő nyári finomság. Lekvár dzsem, vagy befőttet készítünk belőle, szörpöket, cseresznye szószt sült húsok mellé, vagy meggyel keverbe egy ilyen különleges sav-édes egyensúlyt ad. És a modern gasztronómiában a cseresznye a sós, fűszeres ételek izgalmas kiegészítője is lehet. Ez a savanykás, édes kés zamat tökéletesen ellensúlyozza a zsírosabb húsok és a karakteres sajtok ízvilágát. Ebből is hoztam egy-két ilyen kis finomságot, de húsokkal kezdve a kacsamell és a libamell, a klasszikus párosítás, itt a fenséges pecsenye léhez készíthetünk vörösboros vagy balzsamecetes cseresznyemártást, a sertéssült vagy tarja, kiválóan illik a sült fűszeres cseresznye, akár rozmaringgal, kakokkfűvel bolondítva, vagy a barbecue ételek, vagy a füstölt marhahús, vagy a grillhúsok mellé kínált csilis cseresznye szósz, igazán különleges.
0: Az biztos.
1: Igen. Saláták és sajtok, ugye a grillezett sajtok, a kecske sajt, vagy a camembert, ugye forrón tálalva, hideg, balzsamecetes cseresznyével mennyei finomság lehet, illetve a friss saláták, hogyha elkeverjük rukkolával a cseresznyét, fetával, pirított dióval, vagy meglocsoljuk egy kis olívaolajjal, tényleg egy fantasztikus, frissítő és különleges fogás lehet. Leszedjük a termést, ugye ezt el is kell tárolnunk, ugye hűtve 2-3 napig, ideális páratartalom mellett egy hétig is tárolható, hogyha szárával együtt tesztük el. Jól bírja a mélyhűtést, az értékes vitaminjait is megőrzi, magozva természetesen kevesebb helyet fog foglalni, és befőzéssel is tartósítható, de vitaminjainak nagy részét itt elveszti.
0: És ha már vitamin, azért tudjuk, hogy az ember mindenből tud alkoholos italt készíteni, ami gyümölcs, ebből is lehet?
1: Hogy ne lehetne, ugye ez a horvát maraskinó, vagy olaszul ez a marasinó, ez színtelen, száraz, édeskés, savanykás, ízvilágú gyümölcslikör, amelyet marasinós cseresznyéből készítenek, ugye a maggal együtt összezúzva ilyen keserű mandula ízt ad az italnak, és a valódi marasinót legalább 3 évig érlelik, és az alkohol tartalma 32%. A likörgyártása Dalmáciában, Zárában kezdődött a középkorban. A legrégebbi recept, amely ismert, a 16. századból származik, a város domonkos kolostorának köszönhetően. A 18. század végén a marasinó már nagy hírnevet szerzett, és meghódította a főbb európai piacokat is, különösen az angolt. A gyártási folyamat hasonló a konyakéhoz, itt cukorszirupot adnak a marasinóhoz, és érlelés után a marasinót leszűrik. Az ital abban különbözik a többi gyümölcslikörtől, hogy nem gyümölcslé vagy gyümölcskivonat felhasználásával készül. és egyébként nagyon kellemes ízvilága van, desszertekben, fagylaltokhoz, gyümölcssalátához különlegesen jól passzol.
0: És ha már édességek, akkor természetesen csinálnak belőle olyat is, ami nem folyékony, hanem szilárd halmaz állapotú, gondolok itt egyéb édességekre, rátérünk ezekre, és mindjárt előbb viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk! Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, azon belül is az Antit Gasztró, vendégem továbbra is Szőke Anikó gasztró szakember, akivel a cseresznyéről beszélgettünk, az előzőekben már áttárgyaltuk, hogy milyen italt lehet készíteni a 18 éven felüliek számára belőle, most pedig inkább tárgyaljuk azt, hogy mit lehet enni édességet, amit mindenki ehet, és egyébként nagyon elterjedt és híres is.
1: Igen, és egy nagyon közkedvelt íze is van, ez a fekete erdő torta, ez egy terszínes tortafajta, amely az 1930-as évektől kezdve terjedt el, elsősorban Németországban. A legfontosabb alkotó elemei a tortának a torta alap, a csokoládés keksz, cseresznyepálinkával ízesített tejszín, vagy vajaskrém, díszíthetjük cseresznyével, illetve meggyel, és reszelt csokoládéval, de a pontos eredete tisztázatlan, és nem feltétlenül a fekete erdőben keresendő.
0: Pedig azt gondolná az ember, hogyha már Németország, igen, fekete erdő.
1: Igen, van egy ilyen opció is, az is lehetséges, hogy a torta neve a fekete erdőben hagyományos női viseletet idézi fel, ugye a ruha fekete, mint a csokoládé reszelék, a blúz fehér, mint a tejszín, és a kalap fehér alapon piros díszítésű, amely a cseresznyére utal.
0: Azt a mindenit.
1: Igen, és maga a története, hogy lehetséges, hogy a cseresznye, a tejszín és a cseresznye pálinka kombinációja már régóta ismert volt a fekete erdőben, de nem tortaként, hanem desszertként. A cseresznye befőttet tejszínet tálalták, esetleg cseresznye pálinkával ízesítették. A tortának egy korai változata feltehetően Svájcból származik, ott keksz, cseresznye és dió felhasználásával készült, gyakran tejszínnel, de semmiképpen sem cseresznye pálinkával. Illetve van még egy adatunk, József Keller cukrász azt állítja, hogy ő találta fel a tortát már az 1915-ös évben, ez azonban nem sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani, úgy tűnik, hogy ez csak egy előde lehetett a mi klasszikusnak ismert fekete erdő tortánknak.
0: És egyébként akkor már tudtak róla, vannak feljegyzések, ugye? Valami...
1: Igen, 1934-ben bukkant fel először a tortának a neve. Ebben az időben a torta már ismert volt Berlinben, és a német, osztrák és svájci nagyvárosok jobb cukrászdáiban is, illetve 1949-ben legismertebb német torták sorában a 13. helyet foglalt el.
0: És hát nem csak édességet lehet belőle készíteni, gondolom én, hanem fel lehet használni, mint a legtöbb ilyen gyümölcsöt, zöldséget más formában is.
1: Igen, ez egy érdekességnek hoztam, nem gasztronómia, de nagyon hasznos. A cseresznyemagpárna. A cseresznyemagpárna az egyik legszebb példája annak, amik a természet és a hagyomány találkozik. A régi paraszti kultúrában semmi sem mehetett kárba, hogy a cseresznye húsából lett a befőtt, a szárából a tea, magjából pedig melegítő és gyógyító párnát készítettek. A cseresznye mag ugyanis különleges tulajdonságokkal rendelkezik, kiválóan tartja a hőt, lassan adja le, és finoman egyenletesen melegít. A cseresznye mag belsejében apró légzárványok vannak, amelyek felmelegítés után sokáig őrzik a hőt, ezért vált a cseresznye mag párna a népi gyógyászat egyik kedvelt eszközévé. S régen kemencében melegítették, ma a mikrohullámos ütőben vagy radiátoron. A meleg párna ellazítja az izmokat, hogy a feszültséget és különösen jó derékfájásra, nyakmerevségre, menstruációs görcsökre, vagy akár egy hosszú nap után a pihenéshez. És ennek van az ellenkezője, ugye ha a párnát a hűtőbe vagy fagyasztóba tesszük, akkor hideg borogatásként működik, csillapítja fejfájásunkat, duzzanatokat, rovarcsípéseket, vagy akár a gyerekeknek a sérüléseit. A magok nem keményednek meg, nem fajnak össze, így a hideg párna is puha fog maradni. Ezeket a modern cseresznyemag párnákat gyakran biopamutokból készítik, és sokszor levendulával vagy más gyógynövénnyel illatosítják. De természetes anyagok miatt a párna lélegzik, nem izzaszt, és teljesen vegyszermentes, és a cseresznyemag ráadásul antiallergén, nem porosodik, nem penészesedik, illetve hosszú évekig használható. Ugye a nagymamák módszere ma újra divatba jött, mert a természetes megoldások iránt egyre nagyobb az igény, és a párna használata egyszerű, mégis hatékony, a gyerekek is szeretik, mert meleg, puha és megnyugtató.
0: Akkor átmentünk a cseresznyén felülről, belülről, kívülről.
1: Igen, szó szerint.
0: Csináltunk belőle teát, alkoholos italt, tortát és húsok mellé is raktuk.
1: Igen.
0: Meg felhasználtuk a magját is.
1: Igen, igen.
0: Úgyhogy a cseresznye egy nagyon sokoldalú gyümölcs, sok fele tudjuk hasznosítani a mindennapokban. Köszönöm, hogy ezt megismertetted velünk, és köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, minden jót kívánok!
0: Nos, hát Szőke Anikónak tényleg köszönjük, hogy itt volt, és kicsit belevezetett minket a cseresznye rejtelmeibe. Most pedig akkor összegezzük óránkat, mert hogy nem egész 4 perc múlva már 10 óránhoz érünk, amikor is én leteszem a lantot. Na hát kezdjük a reggellel, ugye híreket szemléztünk, és természetesen megnéztük az időjárást, ami nem nagyon javult, azt írták, hogy itt 9 óra környékén ki fog sütni a nap. Most azért inkább borús az ég, és esőre is számíthatunk a mai nap folyamán. Narancssárga riasztás van kiadva, ezt mindenképpen érdemes észben tartani, hogyha megy valahova, egy esernyőt pakoljon be a táskába, kis helyen elfér, és akkor nem lesz belőle probléma, hogyha egyszer csak rákezd a zuhé. Aztán 21 fok van, nagyjából ezt még itt elmondhatom, 30 is lehet a maximum, délután tényleg akár kisüt a nap, most egy kis eső várható még. Aztán ránéztünk a névnaposokra, ugye a Margitokat és a Grétákat ünnepeltük, a születésnaposokra, a kalendáriumba is benéztünk, aztán érkezett a horoszkóp után Vali, akivel a napi ötösben azt tárgyaltuk, hogy mozi vagy streaming, itt igazából döntetlent hirdettünk, mert ketten-ketten mondták, Dávid pedig elhatárolódott mindegyiktől, aztán a hát most már nem jó ötlet, hanem inkább beszéljünk róla, óránkban kicsit a DNS tesztnek jártunk utána, a sztorikat is hoztunk, illetve hát, hogy mire lehet felhasználni alapvetően egy DNS tesztet, vizsgálatot, és a 9 órában beszélgettünk róla, Nikol Romcar Travel irodavezetője egy kicsit az utazás rejtelmeibe vezetett be minket, Szőke Annikó gasztro szakember pedig az elmúlt percekben a cseresznye világába kalauzolt el minket, és akkor ezzel zárjuk is a mai sorunkat, mert hogy most átadom a helyemet a ma kedvenceinek és a tegnap slágereinek, déltől pedig Géci Adrián kolléganőm várja majd a folytatásban. Addig is kívánok további jó szórakozást és szép napot a nap hátralévő részében. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
8: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet, 523-300.
9: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Elkezdték helyreállítani a normális hétköznapokat, jelentette ki a miniszterelnök. Megkezdődött a Tisza virágzás, a kérészrajzás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök kedden napi rendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó 2 törvényjavaslatról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a szuverenitás védelmi hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napi rendjén, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, hogy az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. A kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással értékpapírban és részvényekben. Több ingatlanja van. Budapest második kerületében egy több mint 1000 négyzetméteres beépítetlen terület, Balatongyörökön egy bontandó ház és egy 2200 négyzetméteres kert, valamint a spanyolországi Malagában egy 340 négyzetméteres üdülő részbeni tulajdonosa. Nagy értékű gépkocsiként egy 2013-ban vásárolt Maserati Gran Turismo-t és egy 2023-ban szerzett Teslát tüntetett fel. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj. A nagyméretű kérész életének jelentős részét, akár 3 évet is lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Jogerősen 15 év fegyházbüntetéssel sújtotta a pécsi ítélőtábla kedden azt a férfit, aki brutális módon végzett feleségével egy somogyi faluban tavaly májusban. Tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t. A pécsi ítélőtábla közleményében azt írta, a férfi és felesége rendszeresen italoztak, gyakoriak voltak köztük a veszekedések, többször kölcsönösen bántalmazták is egymást. Tavaly május 6-án már a délelőtti órákban italoztak és veszekedni kezdtek. A vita hevében a nő megütötte a férfit, majd kiment az udvarra. A vádlott követte és megütötte a feleségét. Az ereső nőt a férfi megrúgta, megtaposta, egy csákány fejjel és egy késsel bántalmazta, majd autóval elmenekült. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, család baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Arai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
7: Menajánlatok a Rádió Antriton. A 100 söröző étterem mai kínálata, így csontlevest ebédelhetünk gazdagon epellevéllel, vagy választható hideg gyümölcsleves. Az A menü csirkemell, Holstein módra, kukoricás rizssel, a B menü pedig főt, sertésszelet, megymártással és pirított darával. A pizza ma mai kínálata, itt sajtkrémlevest ebédelhetünk krútonnal, az A menü leves plusz burgonya pelyhes sült csirkemell, kukoricás rizssel, a B menü pedig leves plusz túrófánk eperöntette. A Café Amaretto étterem mai kínálata, így gyümölcslevessel várnak bennünket, vagy kérhető paprikás húsgombócleves. A főételek közül pedig választható zöldborsó főzelék fasírtal, vagy kérhető bolonyai rakott tészta sajttal. A C menü pedig grillezett csirkemell, kertész salátával is öntettel. Minden menü mellé ajándékfagyit adnak.
0: Ennyi volt a reklám!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Pali! Hozd már a földnedves beton!
7: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
6: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
7: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
6: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
7: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
8: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Éjszaka mentették fel tisztségéből kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom, a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan. Nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le. Pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. 2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülékek nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a város polgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. A pozsonyi parlament a múlt héten elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény átfogó módosítását. A legtöbb figyelmet az új gyalogos szabályok kapták. A zebrán tilos lesz a figyelmet elvonó mobiltelefonozás. A cél az, hogy az átkelés közben a gyalogos folyamatosan tisztában legyen a közlekedési helyzettel. A telefonálás kérése egyelőre nem teljesen egyértelmű. Újdonság az is, hogy a közútakon nem lehet majd olyan elektromos vagy segédmotoros rollerekkel közlekedni, amelyek 25 km/h-nál nagyobb sebesség elérésére képesek.
1: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Feltámad a szél, amelyet erős, néhol akár viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készen állsz Szexárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szexárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szexárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szexárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szexárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
3: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
4: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
8: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A 100 söröző étterem mai kínálata, így csontlevest ebédelhetünk gazdagon epellevéllel, vagy választható hideg gyümölcsleves. Az A menü csirkemell, Holstein módra, kukoricás rizssel, a B menü pedig főtt sertésszelet, megymártással és pirítótorával. A pizza ma mai kínálata, itt sajtkrémlevest ebédelhetünk krútonnal, az A menü leves plusz burgonya pelyhes sült csirkemell kukoricás rizssel, a B menü pedig leves plusz túlófánk eperöntettel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt gyümölcslevessel várnak bennünket, vagy kérhető paprikás húsgombócleves. A főételek közül pedig választható zöldborsó főzelék fasírtal, vagy kérhető bolonyai rakott tészta sajttal. A C menü pedig grillezett csirkemell, kertész salátával és öntettel. Minden menü mellé ajándékfagyit adnak.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit. FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
3: Várja Önt a Koreotech autószerviz Bonyhádon, a Petzl Mór utca 80-ban.
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy automárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Kendert termesztett, fogyasztott és el is adott. Dr. Sárosi József vezeti az egyik vizsgálóbizottságot. Szerdán megérkezik a hidegfront. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Hivatalban indult eljárás májusban ismeretlen tettes ellen, aki információk alapján egy szekszárdi tanyán indiai kendert termesztett, fogyasztott és el is adott a feleslegből. A gyanúsított személy azonosságának megállapítása, valamint az ingatlan azonosítása után lakcímén keresték fel a rendőrség munkatársai a 32 éves helyi férfit. A házban, a melléképületekben tartott kutatás során 6 tő különböző fejlettségű kanabisztövet, valamint a termesztéshez szükséges berendezési tárgyakat foglaltak le. A fiatalember együttműködő volt, elszámoltatása majd kihallgatása során is elmondta, fogyasztó és csak saját részére termesztette az indiai kendert. A drogfogyasztás tényét a THC-ra pozitív gyors tesztje is igazolta. Az ügyet szakértő bevonásával vizsgálják tovább a szekszárdi rendőrkapitányságon. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a marihuána hatásai a fő pszichoaktív vegyület miatt jelentkeznek, és egyénenként nagyban eltérhetnek. Fogyasztása rövid távon eufóriát, fokozott étvágyat és relaxációt okozhat, de ronthatja a memóriát és a reakcióidőt. Hosszú távon a használat függőséghez és kognitív zavarokhoz vezethet, fiataloknál pedig növeheti a pszichés problémák kockázatát. A rendőrség a Delta program keretében harcol a kábítószerkereskedelem és a drogfogyasztás ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, vagy a 112-es segélyhívom. A nyári idő beköszöntével egyre inkább érdemes felkészülni az utazásra, ezzel is megelőzve a közúti baleseteket. A részletekről Köves Péter katasztrófa védelmi szóvivőt hallja.
7: A nyári időszakban jelentősen megnő a közúti forgalom, hiszen sokan indulnak nyaralni, kirándulni vagy különböző szabadidős programokra. A nagy meleg azonban nem csak a járműveket, hanem a szervezetünket is megterheli. A kiszáradás, a fáradtság vagy az álmosság csökkentheti a koncentrációt, ami könnyen balesethez vezethet. Ezért hosszabb utak előtt és közben is fontos a megfelelő folyadékpótlás, valamint az, hogy rendszeresen tartsunk pihenőt. Ha fáradtnak érezzük magunkat, inkább álljunk meg egy biztonságos helyen és pihenjünk. A parkolás során ügyeljünk arra, hogy gyúlékony anyagokat, például aerosolos palackokat ne hagyjunk az autó utasterében, és természetesen gyermekeket vagy háziállatot se hagyjunk a járműben, mert a felmelegedő utastér rövid idő alatt életveszélyesé válhat. Az autópályákon is kiemelten fontos a figyelem. Tolna vármegye M6-os szakaszán csak májusban 4 ráfutásos baleset történt. Vasnál egy személyautó a közútkezelő egyik teherautójának ütközött, a másikban pedig egy gépkocsi a patakba hajtott, ahol a tűzoltóknak egy sérültet kézi erővel kellett kiemelniük a járműből. Június 1-ig Tolna vármegyében 100 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat, ezekben a balesetekben 43 ember sérült meg, és egy ember sajnos életét vesztette. A balesetek megelőzése érdekében mindig az út és látási viszonyoknak megfelelő sebességet választunk, indulás előtt pedig ellenőrizzük a járművünk műszaki állapotát. A közlekedés biztonsága közös felelősségünk, egy kis odafigyeléssel és türelemmel számos tragédia megelőzhető.
6: Hétfőn megválasztották a parlamenti vizsgálóbizottságok elnökeit és tagjait. Dr. Sárosi József vezeti majd az egyiket. Az országgyűlés május végén szavazta meg a parlamenti vizsgálóbizottságok felállítását. Az elnökökről és a tagokról a június 8-ai ülésen szavaztak. A Szekszárd egyes számú választókerületében mandátumot szerzett majd a parlament pénzügyi és költségvetési bizottságának alelnökévé választott dr. Sárosi József fogja vezetni a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottságot. A képviselő Facebook oldalán ezt írta. A bizottság munkája során minden vitatható ügyet alaposan megvizsgálunk, a tények feltárására és a közérdek érvényesítésére törekedve. Azt a törvényjavaslatot is benyújtották, miszerint kötelező lesz megjelenni a bizottságok előtt. A szigorítás értelmében ezt első alkalommal 100 ezer, a második alkalomtól 1 millió forintos pénzbírsággal, végső esetben pedig rendőrségi elővezetéssel is ki lehet kényszeríteni. Utóbbi a képviselőkre nem vonat. Június 8-án került megrendezésre az őszi gabonafajta bemutató a déli ASC Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium szervezésében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezetének együttműködésével, értesültünk a kamara közösségi oldaláról. A megnyitón Fülöp Mónika, a déli ASC Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium igazgatója, vendéged itt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezetének elnöke, végül dr. Csetibor András, a MAGOSZ főtitkára köszöntötte a megjelent gazdálkodókat és szakembereket. A program szakmai előadásokkal folytatódott, amelyek során a résztvevők tippeket kaphattak az aszály elleni védekezéssel, a talajok vízmegőrzésének lehetőségeivel, valamint az aktuális gabonapiaci helyzettel kapcsolatban. A rendezvény kiemelt eleme a fajta bemutató volt, amelyet az iskola 6-os számú főút melletti bemutató területén tartottak meg. A résztvevők megtekinthették a vezető, vetőmag forgalmazó és agrárvállalatok fajta sorait, valamint részletes szakmai tájékoztatást kaptak az egyes fajták tulajdonságairól és termesztési tapasztalatairól. A helyszíni bemutatók lehetőséget biztosítottak arra, hogy a gazdálkodók közvetlenül is megismerjék az új fajták teljesítményét, termőképességét és alkalmazkodó képességét, miközben értékes szakmai tapasztalatokat cserélhettek a kiállító cégek képviselőivel. A fajta bemutató ismét bizonyította, hogy a szakmai tudás

0: Tolna megye másik képviselője, a Bonyhádi Petőfi Sportklub volt az ellenfél, a mérkőzés pedig fináléhoz méltóan alakult. Itt is egy nagyon szoros 3-2-es eredmény született, de a legvégén a Völgységiek örülhetek, így ezüstéremmel zártuk a teremszezont. Közben fiaink Budapestre utaztak, pontosabban Cseperre, ahol a szabadkikötő Friends Cup negyedik állomásán mérettették meg magukat U22-es korosztályban. Két párosunk vitézkedett, a Csóti Bence Fejgő Balázs alkotta páros az ötödik helyen végzett, a Tóth Péter Péter Máté duó pedig egészen a döntőig menetelt, ahol 2-1 arányban kapott ki attól a párostól, akiktől a csoportban is vereséget szenvedtek, ám ez egy sokkal szorosabb mérkőzés volt, a legminimálisabb 2 pontos különbséggel kaptak ki minden szedben a 2-3 évvel idősebb ellenfeleiktől. Innentől kezdve a teljes fókusz a strandszezonon van, a lányok és a fiúk is az országos döntőkbe készülnek, remélhetőleg megoldódik a szekszerdi strand helyzete és sikeresen zajlik majd a felkészülés. Addig pedig igyekszünk kihasználni a Domboriban lévő pályáin nyújtott a lehetőségeket és a legtöbb munkát beletenni annak érdekében, hogy az egyesületnek és persze a szekszernek is minél fényesebben csillogó érmeket hozhassunk haza az országos porondról.
1: Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hidegfront mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúra. Szekszárdon reggel 17, délután 28 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Andrész, FM 101.
4: Elmúlt délahírek már mögöttünk vannak, úgyhogy bele is csaphatunk a délutánba. Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Tartsanak velem, mert már is jönnek a ma kedvenceim és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit, most pedig nézzük, milyen időjárásra számíthatunk a mai napon itt Tolna vármegyében. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok is. A délutáni órákban a hőmérséklet nagyjából 28 fok körül alakul, így továbbra is igazi nyárias időben lesz részünk. Ami viszont kevésbé jó hír az allergiások számára, hogy a pollen terhelés ismét erősödhet a következő napokban. A pázsit fűfélék virágpora több helyen már közepes vagy magas koncentrációban van jelen a levegőben, de a csalánfélék, az úti fűm, a hárs és a bálványfa pollenje is okozhat kellemetlen tüneteket az érzékenyeknek. Az időjárás érzékenyeknek arra is érdemes figyelniük, hogy egy hullámzó frontrendszer hatására hidegfronti jellegű terhelés jelentkezhet. Emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás, ingadozás vagy keringési problémák is előfordulhatnak. Érdemes több folyadékot fogyasztani, és hogyha tehetik, a legmelegebb órákban egy kicsit visszavenni a tempóból. A záporok mellett azonban továbbra is sok napsütés várható, így a szabadtéri programokat sem kell lemondani.
1: Ez a Rádió Andrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrit. Hallgatóim, hallottak már arról, hogy jeget kell tenni a pizzára? Első hallásra talán furcsának hangzik, sőt, sok olasz pizza rajongó valószínűleg most felkapná a fejét, pedig egyre több pizza készítő és otthoni sütögető esküszik erre az egyszerű trükkre, amely látványosan javíthatja a végeredményt. A titok részben már a tészta készítésénél kezdődik. A dagasztás során ugyanis a tészta felmelegszik, a jég vagy a jéghideg víz pedig segít megőrizni az ideális hőmérsékletet. Ennek köszönhetően a tészta szebben fejlődik, könnyebb lesz vele dolgozni, és sütés után levegősebb, könnyedebb állagot kapunk. De van egy még érdekesebb módszer is, ami most a közösségi oldalakon terjed villámgyorsan. Sokan sütés előtt egyszerűen egy-két jégkockát dobnak a forró sütő egyik sarkába. Ahogy a jég elolvad, gőz keletkezik, ami segíti a pizza szélének emelkedését, mielőtt kérgesedni kezdene. Az eredmény pedig egy látványosabb, levegősebb, igazi nápolyi stílusú pizza lehet. Persze a jég önmagában nem csodaszer, de hogyha legközelebb otthon pizzát sütnek, egy próbát mindenképpen megér. Arra azonban figyeljenek, hogy csak kevés jéget használjanak, és legyenek óvatosak a forró gőzzel. Lehet, hogy egyetlen jégkocka lesz a különbség egy jó és egy igazán emlékezetes pizza között.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Van néhány dal, amelyet elég meghallani az első néhány hangból, és már is a nyár, a napsütés és a gondtalan pillanatok jutnak eszünkbe. Ez a következő dal is ilyen, Madonna pályafutásának egyik legismertebb felvétele jön, forog a La Isla Bonita, itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Mindjárt egy órát mutatnak az órák, ezzel pedig átlépünk a szerda délután következő szakaszába. Remélem, hogy eddig jól telt a napjuk, és a folytatás is tartogat még kellemes pillanatokat. Most következnek a hírek, utána pedig visszatérek, és folytatjuk együtt sok jó zenével. Maradjanak velünk!
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
6: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
7: Pali! Hozd már a földnedves betont!
8: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
7: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
8: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
7: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
8: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
9: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
10: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája. Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
4: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Csődöt jelenthet a fővárosi önkormányzat, robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten. Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelül, hogy van politikai szándék arra, hogy ezen ne következzen be. Emlékeztetett rá, a magyar államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. A főpolgármester arról is beszélt, a Budapestre az elmúlt években nehezedő pénzügyi nyomás brutális volt, mi ezer sebből vérzünk. A főváros cégeinél az alapinfrastruktúrában brutális adósságot hordoznak, de úgy döntöttek, a pénzügyi problémák miatt a közszolgáltatásokat nem csökkentik. Meglepetéssel fogadták az elemzők az infláció májusi lefékeződését a várt gyorsulás helyett. Döntően az erős forint hatásával magyarázták a fejleményt, amely zöld utat ad a jegybank monetáris tanácsának a következő kamatcsökkentéshez. A Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedési üteme, az áprilisi több mint 2%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emelt az Integritás hatóság elnökével, Bíró Ferenc Pállal szemben a Központi Nyomozó Főügyészség a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A főügyészség azt írta, hogy a bejelentés alapján indult ügyben a nyomozó ügyészek először 2025. januárjában hallgatták ki gyanúsítottként Bíró Ferenc Pált, valamint feleségét. A bíróságra ez év június 5-én benyújtott vádirat szerint Bíró Ferenc Pál elnök azután, hogy az Integritás hatóság két gépkocsi vezetővel biztosított számára egy szolgálati személyautót, továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró hatóság által fizetett bérletét. Annak használatát ugyanakkor teljesen átengedte feleségének, aki nem csak jogosulatlanul használta az autót, de azt a hatóság számlájának terhére tankolta, ezzel mintegy 21 millió forintos költséget okozva a hatóságnak. Felújítási munkálatok közben robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében, amelynek következtében jelenleg szünetel az áramellátás az épületben, írja a HAON. A lap információi szerint az egyetem Neptun rendszere a következő üzenetet küldte a hallgatóknak. A kémia épület felújítási munkálatai során elektromos robbanás történt egy szerelés alatt álló transzformátor egységben. A baleset során az egyedi gyártású transzformátor egység gyakorlatilag megsemmisült, ezért jelenleg az épület egészében szünetel az elektromos áramellátás.
4: Rádió Antrit időjárás.
11: Ma általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Feltámad a szél, amelyet erős, néhol akár viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt egy óra, szép délutánt kívánok mindenkinek, én Géci Adrien vagyok, remélem, hogy jól telik a napjuk. Itt nálunk a híreket követően ismét a zené és a jó hangulati a főszerep, töltsük együtt ezt az órát is.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel, és újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a rádión, most pedig következzen egy kis segítségkérés. Hogyha valaki az elmúlt napokban Szekszárdon, az Aliszka utcában elveszítette egy bifokális szemüveget, akkor érdemes figyelnie. A szemüveg fekete keretes, sárga berakással és szerencsére egy becsületes megtaláló gondoskodott róla. Hogyha úgy gondolja, hogy ez az ön szemüvege, vagy ismer valakit, aki ilyet keres, kérjük, hogy hívja fel rádiónkat a 0674 444 444-es telefonszámot. Mi pedig összekötjük a megtalálóval, hogy minél hamarabb visszakerülhessen jogos tulajdonosához. Még egyszer, tehát Szekszárdon az Aliszka utcában találtak egy fekete keretes sárga berakásos bifokális szemüveget. Jelentkezni a 0674 444 444-es telefonszámon lehet. Előre is köszönjük, hogyha megosztják az információt, és reméljük, hogy a szemüveg hamarosan újra a gazdájánál lesz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Június elején nem csak a természet ébred teljes erővel, hanem a mezőgazdasági munkák is felgyorsulnak. Ez azonban egy különösen érzékeny időszak az őszgidák számára, hiszen éppen ekkor születnek meg a kisállatok, miközben megkezdődik a rétek és lucernások kaszálása is. Sokan nem tudják, hogy a frissen született gidák ösztönösen nem menekülnek el a veszély elől. Ha zajt vagy mozgást érzékelnek, egyszerűen mozdulatlanul lapulnak meg a magas fűben. Ez a természetben hatékony védekezés a ragadozókkal szemben. A mezőgazdasági gépekkel szemben viszont komoly veszélyt jelent. Ebben segítenek ma már a hőkamerás drónok. A kaszálás előtt a szakemberek átrepülik a területet, és a kamerák segítségével felkutatják a rejtőzködő gidákat. Az állatokat biztonságos helyre viszik, majd a munka végeztével visszaengedik természetes élőhelyükre. Az eredmények biztatóak, tavaly országszerte 278 őszgida életét sikerült így megmenteni. Ahogy a szakemberek fogalmaznak, minden megmentett állat számít, és a drónos technológia ma már fontos kiegészítője a természetvédelmi és vadgazdálkodási munkának Tolna vármegyében és az ország más részein is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
6: A Bobár Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A következő előadó neve szinte egyet jelent a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének Eurodance hangzásával. A holland Alice DJ néhány év alatt hatalmas népszerűségre tett szert, dalai pedig ma is garantáltan megtöltik a táncparkettet.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Nem sokára 14 órát üt az óra, lassan túl vagyunk a nap felén, de még bőven tartogat számunkra egy smást ez a szerda. Most érkeznek a hírek, hogy képben legyenek a nap eseményeivel, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a kellemes délutánt együtt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Epreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
6: Haló!
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Ön milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Elkezdték helyreállítani a normális hétköznapokat, jelentette ki a miniszterelnök. Megkezdődött a Tisza virágzás, a kérészrajzás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök kedden napi rendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a szuverenitás védelmi hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napirendjén, a magyar történelem egyik legszebb szabát bitorolta a nevében. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, hogy az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. A kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással értékpapírban és részvényekben. Több ingatlanja van, Budapest második kerületében egy több mint 1000 négyzetméteres beépítetlen terület, Balatongyörökön egy bontandó ház és egy 2200 négyzetméteres kert, valamint a spanyolországi Malagában egy 340 négyzetméteres üdülő részbeni tulajdonosa. Nagy értékű gépkocsiként egy 2013-ban vásárolt Maserati Gran Turismo-t és egy 2023-ban szerzett Teslát tüntetett fel. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj. A nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Jogerősen 15 év fegyházbüntetéssel sújtotta a pécsi ítélőtábla kedden azt a férfit, aki brutális módon végzett feleségével egy somogyi faluban tavaly májusban. Tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t. A pécsi ítélőtábla közleményében azt írta, a férfi és felesége rendszeresen italoztak, gyakoriak voltak köztük a veszekedések, többször kölcsönösen bántalmazták is egymást. Tavaly május 6-án már a délelőtti órákban italoztak és veszekedni kezdtek. A vita hevében a nő megütötte a férfit, majd kiment az udvarra. A vádlott követte és megütötte a feleségét. Az ereső nőt a férfi megrúgta, megtaposta, egy csákány fejjel és egy késsel bántalmazta, majd autóval elmenekült. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Feltámad a szél, amelyet erős, néhol akár viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: Az M6-os autópályán és a 6-os főúton jelenleg nincs jelentősebb forgalmi fennakadás. A térségben ugyanakkor érdemes figyelni az útfenntartási munkákra és az esetleges sebességkorlátozásokra. Indulás előtt mindig vezessenek körültekintően és tartsák be a kihelyezett jelzéseket. Jó utat kívánunk mindenkinek!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt 2 óra, szép szerda délutánt kívánok mindenkinek, Ingi Ici, Adrián vagyok, a híreket már hallották, most pedig itt az idő egy kis kikapcsolódásra, akár dolgoznak, akár úton vannak, örülünk, hogy velünk tartanak.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

0: Moma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Ha nyár, akkor Tamásiban sokaknak már szinte automatikusan a trófea vadgasztronómiai fesztivál jut eszébe. Nem véletlenül, hiszen idén már 18. alkalommal rendezik meg a népszerű eseményt a Parkerdőben, amely az elmúlt közel 2 évtizedben a város egyik legfontosabb közösségi és kulturális programjává nőtte ki magát. A fesztivál egyik legnagyobb vonzereje idén is a főzőverseny lesz. Közel 20 főzőhelyen készülnek majd a különleges vadítelek, és a csapatok ismét megmutathatják, milyen sokoldalúan lehet felhasználni a vadhúst a konyhában. A hagyományos vadpörköltek mellett korábban nyáron sült húsok és számos különleges recept alapján készült fogás is helyet kapott a kínálatban. A gasztronómiai élmények mellett látványos szakmai bemutatók várják az érdeklődőket. Lesz kutyasó, sojmász bemutató, trófea kiállítás és vadászkutyás program is. A kulturális műsorokban helyi értékek mutatkoznak be, színpadra lép a Pántlika néptánc együttes és a Tamási Fúvós zenekar is. Az esti hangulatról pedig a New Level Empire koncertje gondoskodik, a fesztivál pedig hajnalig tartó diszkóval zárul. Hogyha szeretnének egy tartalmas ízekben és élményekben gazdag napot eltölteni, akkor a hétvégén, június 13-án a Tamási parkerdője remek úti cél lehet.
1: Rádió Andrit!

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy igazán különleges élményre hívom fel a figyelmet. Június 20-án ismét megrendezik a múzeumok éjszakáját, amelyhez ezúttal a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság is csatlakozik. Este 6 órától egészen éjfélig nyitva állnak a tűzoltóság kapui, ahol kicsik és nagyok egyaránt bepillantást nyerhetnek a tűzoltók izgalmas és felelősségteljes mindennapjaiban. A látogatók megismerhetik a Bátaszéki Tűzoltóság történetét bemutató kiállítást. Közelről is szemügyre vehetik a tűzoltóautókat és a speciális bevetési eszközöket, sőt olyan interaktív programok is várják az érdeklődőket, mint a füst sátor, a VR szemüveges élmény, a tálca tűzoltásának bemutatója, vagy akár egy próbariasztás is. A program ingyenesen látogatható, még egyszer tehát mindez június 20-án, szombaton este 6 és éjfél között a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóságon. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet, 523-300.
5: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A Bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 000, méterben 42 000 forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
7: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A következő előadó bármihez nyúl, abból szinte biztosan világsláger lesz. Pitbull karrierje során rengeteg sztárral dolgozott együtt, és mindig gondoskodik arról, hogy a buli hangulat garantált legyen. Most is egy pörgős dal érkezik. Forog a fájából, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, hamarosan 3 órát mutatnak az órák. Akár még dolgoznak, akár már a nap végét várják, remélem, hogy jó társaság lehetünk az önök számára. Most átadjuk a helyet a híreknek, de nem kell sokáig várni, utána ismét találkozunk, és jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
0: Várja Önt a Koreotech Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az Ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az Ön egészsége.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
8: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgásészakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a 3. térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: 19 millió forint önkéntes tűzoltó egyesületeknek, kitüntetést kapott dr. Klein Sándor pszichológus, akár 10 fokkal is hűvösebb lehet csütörtökön. Jó napot kívánok, Jannár Gyuli vagyok, 2026. június 10-én szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A Dombóvári rendőrkapitányságon eljárást folytatnak a fiatalkorú Orsós László eltűnése kapcsán. A 16 éves fiú, aki a kapospulai lakásotthon lakója, május 7-én engedély nélkül távozott a lakásotthonból. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról. Orsós László normál testalkatú, rövid, sötét barna hajú, barna szemű, eltűnéskori ruházata nem ismert. A Dombóvári rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 0674 566 070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanú zöld számán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. Több mint 19 millió forint támogatásban részesülnek Tolna vármegye önkéntes tűzoltó egyesületei. 2026-ban összesen 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófa védelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között. A támogatás két formában jut el az egyesületekhez. Az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek 138 millió forint állami támogatásban részesülnek, míg a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek számára 552 millió forintos pályázati keret áll rendelkezésre. Az idei pályázatra országszerte 652 egyesület nyújtotta be támogatási igényét, összesen több mint 609 millió forint értékben. A támogatás segítségével az egyesületek működési költségeik finanszírozására, gépjárműveik felújítására, valamint különböző tűzoltó eszközök és szakfelszerelések beszerzésére fordíthatnak forrást. A bíráló bizottság munkájában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai mellett A Magyar Tűzoltó Szövetség delegátjai is részt vettek. A bizottság tagjai egyhangulag támogatták a pályázati keretösszeg felosztásának alapelveit, a támogatásokra vonatkozó javaslatot pedig a BMOKF főigazgatója jóváhagyta. A döntés értelmében Tolna vármegyében 23 önkéntes tűzoltó egyesület pályázata részesült pozitív elbírálásban, így a nyertes szervezetek összesen több mint 19 millió forint támogatást kapnak. A megítélt összegből az egyesületek működési költségeiket fedezhetik, tűzoltó szakmai és egyéb eszközöket szerezhetnek be, valamint szertár, gépjármű és technikai eszköz felújításokat valósíthatnak meg. Emellett a nyertesek természetbeni támogatásként EDR rádiókat is átvehetnek. A Tolna vármegyei baleset megelőzési bizottság rajzpályázatot hirdetett óvodás és általános iskolás gyerekek részére. A téma a biztonságos közlekedés volt. A május 15-i határidőig számos pályamű érkezett, amelyeket a zsűri korcsoportonként bírált el. A legjobbra értékelt rajzok készítőit pedig június 8-án 14 órára hívták meg az ünnepélyes eredményhirdetésre. A megjelenteket dr. Tumri Gábor rendőr alezredes, rendészeti rendőr főkapitány helyettes köszöntötte, majd Fejt Csaba rendőr alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezetővel és László Bernadett rendőr főtörzsőrmester baleset megelőzési előadóval közösen adták át az okleveleket és az ajándékokat. A rajzverseny díjazottjai az óvodások között Sinka Zente, Agód Abigél, Kulcsár Anna, a különdíjas Szabadilin Nóra. Az alsó tagozatosok között Kanc Gergő, Sántazói Dóra, Csizolszki Levente, a különdíjas Dohocki Zétény Vilmos. A felső tagozatosok között pedig Bükilenke Flóra, Szabó Fanni Róza, Böröcs Zsófia, a különdíjas Kisréka Regina lett. A Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karának képviselői is részt vettek a Nemzetközi Közszolgálati Egyetemen megrendezett felsőoktatási hálózat az életen át tartó tanulásért konferencián, amely a Lifelong Learning, azaz az egész életen át tartó tanulás aktuális kihívásait és innovációit állította a középpontba. A Mellearn évek óta a hazai felsőoktatás és felnőtt képzés egyik legfontosabb szakmai fóruma, amely az egyetemek tanulást támogató és társadalmi szerepvállalását erősíti. A konferencián a kar munkatársai bemutatták a DNS Zoltán pedagógiai örökségére épülő DNS játékokat, amelyek a játékos tanulás, az élménypedagógia és a kreatív probléma megoldás eszközeivel segítik a különböző korosztályok kompetencia fejlesztését. Az interaktív bemutató során a résztvevők maguk is kipróbálhatták a játékokat, ezen keresztül személyesen megtapasztalva, miként kapcsolható össze a tanulás öröme a készségfejlesztéssel és a közösségi élménnyel. A játékos tanulás módszertana különösen jól illeszkedik a lifelong learning szemléletéhez, hiszen az életkoron átívelő tanulási folyamatok támogatását szolgálja. A konferencia kiemelkedő eseménye volt, hogy a kar emeritus professzora, dr. Klein Sándor pszichológus, a hazai humanisztikus pedagógiai és szervezetfejlesztés meghatározó alakja, Mellearn Lifelong Learning innovációs életműdíjban részesült. A kitüntetés az egész életen át tartó tanulás, a személyiségfejlesztés és az innovatív pedagógiai szemlélet területén végzett több évtizedes példaértékű munkásságát ismeri el. Klein Sándor professzor életműve generációk oktatóira, kutatóira és hallgatóira gyakorolt meghatározó hatást, miközben munkásságában következetesen képviselte az emberközpontú tanulás és fejlődés eszményét. A konferencián való részvétel és a DNS játékok bemutatása újabb lehetőséget teremtett arra, hogy a PTE-KPVK megoszta innovatív pedagógiai kezdeményezéseit a hazai felsőoktatási szakmai közösséggel,

0: Helyes foci bajnokságra előnevezni kell, de azon kívül az összes sportág szabadon elérhető, a streetballtól a skatepark kipróbáltó, gyalogtúra, asztali tenisz, futás, darts, e-sport, petang, sakk, taekwondo, hagyományőrzés, a Tolnai Turán Egyesületnek köszönhetően a szabjavívás, az ökölvívó termünk nyitva van, ökölvívó szakosztályunk által lehet ott is megismerkedni ezzel a sportággal, íjászat lesz, legfőbb programjaink közé tartozik a FIP, amelyben nagyon sokféle mozgásformát lehet kipróbálni. Lesz egy kerékpártúránk, gyalogtúránk, techbólozni is lehet, és még a távirányítós autós spurkerék egyesület is jelen lesz. Kísérő programjaink rendőrség, tűzoltóság és a katonaság lesz jelen, ahol meg lehet ismerkedni különböző eszközökkel, a tevékenységükkel. Ezen kívül, aki ismeri a GeoGo alkalmazást, ezen az éjszakán szabad edzés üzemmódban beállít bármilyen sporttevékenység végzésével gyűjthet pontokat a GeoGo alkalmazáson belül, amelyeket majd később felhasználhat. A mozgás éjszakájához kapcsolódóan azt megköszönjük ki, a mozgáséjszakája.hu-n regisztrál a rendezvényre Szekszárd város megjelölésével, a regisztrálókat ajándékcsomaggal várjuk.
1: Csütörtökön kezdetben még keleten várható tofe. Elé eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől itt is felszakadozik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több-kevesebb időre kisüt a nap. Elszórtan kisebb eső, zápor még keleten, északkeleten és nyugaton, délnyugaton alakulhat ki, északkeleten zivatar is lehet. Sokfelé élénk, erős, a Dunántúl északi felén néhol viharos lesz az északnyugati szél. Hajnalban 10 és 19, napközben 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Szekszárdon hajnalban 11, napközben 20 fokos maximum várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Amcit FM 101.
3: Szép szerda délutánt kívánok mindenkinek. 3 óra elmúlt, és már egyre közelebb a nap végem. Remélem, hogy jól telik a napjuk, és sikerül egy kis mosolyt is becsempészni a délutánba. A hírek után ismét együtt vagyunk.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

0: Alma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Ahogy haladunk bele a júniusban, egyre szebb arcát mutatja a természet. Hogyha valaki mostanában járt a szekszárdi dombokon, biztosan észrevette, hogy a szőlőtőkék szinte napról napra változnak. A levelek már sűrűek, a kis fült kezdemények pedig csendben készülnek arra, hogy néhány hónap múlva termésé érjenek. Érdekes belegondolni, hogy ilyenkor dől el sok minden a szőlő életében. Egy-egy zápor, egy napsütéses délután, vagy éppen a reggeli harmat is hatással lehet arra, hogy milyen lesz majd az idei termés. A szőlős gazdák ilyenkor már korán kelnek, figyelik az időjárást, dolgoznak a sorok között, hiszen a jóbor mindig sok hónappal az első korty előtt kezdődik. Hogyha ma útra kelnek Tolna megyében, érdemes egy pillanatra felnézni a domboldalakra. Nem csak szép látvány, hanem egy kis emlékeztető is arra, hogy a természetben semmi sem történik egyik napról a másikra. Mindennek megvan a maga ideje.
1: Rádió Antrit. FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit, és ma június 10-e szerda van, van valami különleges ebben a napban. Már ugye magunk mögött hagytuk a hét elejé rohanást, de még előttünk van néhány nap, amikor megvalósíthatjuk azt, amit hétfőn elterveztünk. Érdekes, hogy sokan ilyenkor érzik magukat a leghatékonyabbnak. Már benne vagyunk a ritmusban, de még nem a hétvége jár a fejünkben. Talán ezért is érdemes ma belekezdeni valamiben, amit eddig csak halogattunk. Lehet ez egy telefonhívás, egy régóta halogatott séta, egy könyv első fejezete, vagy akár csak 10 perc csend saját magunknak, akármerre járnak ma Tolna megyében, Szekszárdon vagy a környező településeken. Kívánjuk, hogy találjanak egy olyan pillanatot, amire este jó lesz visszagondolni, mert egy jó nap nem attól lesz emlékezetes, hogy különleges történt benne, hanem attól, hogy észrevettük a benne rejlő apró örömöket. Úgyhogy én mindezek tükrében csodaszép szerdát kívánok mindenkinek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
7: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
6: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
8: www.ergonom.hu.
9: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
10: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
11: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy nem csak a zenéjével, hanem a stílusával is történelmet írt. MC Hammer a 90-es évek elejének egyik legnagyobb sztárja volt, ikonikus tánc mozdulatai és legendás bőnadrágjai máig emlékezetesek. Ő jön most!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 4 óra lassan közeledik a munkanap vége, egyre többen indulnak majd haza, vagy éppen intézik a délutáni teendőiket. Most azonban következnek a hírek, utána pedig folytatjuk a szert a délutánt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítették ki az elnök lemondását. Magyar Péter január végi még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártya tartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek. A Varga Judittól történő válása után Magyar Péter élet egy 2014-ben vásárolt 7926 négyzetméteres balatonyhegyei kivett beépítetlen terület is. Januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház. Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában. Immár a lakosság jelentős része a mindennapi betevőn is kénytelen spórolni. Miközben a háztartások az alapvető kiadásaikat vágják vissza, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a pozsonyi kormány eddig bemutatott gazdasági intézkedései hatástalanok, és nem fogják növelni az emberek vásárlóerejét. Az AKO ügynökség kutatása alapján a lakosság több mint 40%-a már az élelmiszer vásárláson is kénytelen spórolni. A válaszadók csak nem fele visszafogta a ruház és cipővásárlásra fordított kiadásait. Hasonló arányban mondtak le a szabadidős programokról, még több mint 43% a nyaralási költségeket csökkentette. Amszterdamban a turisztikai adók növelésére készülnek, ahol jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük. A szállásdíj után 12%-ot, még az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné. A jelenlegi 12%-os adómérték jövőre 16%-ra nőne, majd évente 1%-ponttal emelkedne, ami 2030-ra nem éri el a 20%-ot.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. Feltámad a szél, amelyet erős, néhol akár viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 4 óra, sokan ilyenkor már hazafelé tartanak, másoknak még tart a munka, de bárhol is vannak, remélem, hogy jó hangulatban telik a nap, mi pedig folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, és ma június 10-e szerda van a hét közepén, amikor sokan már érzik, hogy jól jön egy kis feltöltődés, pedig ehhez néha tényleg nem kell más, csak 20 perc séta. Szexárdon szerencsére akadnak olyan helyek, ahol ezt igazán jó megtenni, legyen az a Béla Király tér környéke, a dombokra vezető utcák vagy egy csendesebb park, már néhány perc mozgás is csökkenteti a stresszt. A kutatások szerint egy rövid séta javítja a koncentrációt, segít kitisztítani a gondolatokat, sőt még a kreativitást is serkenteti. Érdekes, hogy a legjobb ötletek sokszor nem az íróasztal mellett születnek, hanem séta közben. Talán mert ilyenkor végre hagyunk egy kis időt az agyunknak is rendezni a dolgokat. Úgyhogy ha ma tehetik, akkor munka után ne egyből a kanapét válasszák. Sétáljanak egyet, nézzenek körül, vegyenek egy nagy levegőt. Lehet, hogy nem csak a lábuknak, hanem a lelküknek is. Pont erre lesz szüksége. Andrét.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma június 10-e szerda van, jó néhány zenei érdekesség fűződik ehhez a naphoz, nézzük őket. Például 2022-ben ezen a napon Justin Bieber bejelentette, hogy egy ritka neurológiai betegségben szenved, amely részleges arcidegbénulást okozott nála. Az énekes lemondta aktuális turnéja hátralevő koncertjeit, hogy a kezelésére koncentrálhasson. Augusztusban azonban már ismét színpadra állt egy budapesti fesztiválon. 2019-ben pedig szintén ezen a napon Ed Sheeran lett az Egyesült Királyság legtöbbet játszott előadója 2018-ban, míg az év legtöbbet sugárzott dala a Phyllis Steele volt. Ed Sheeran annak ellenére végzett az első helyen, hogy nem adott ki új zenét, és egyetlen dala sem szerepelt a 10 legtöbbet játszott szám között. Ez jól mutatja, hogy slágerei továbbra is rendszeresen hallhatók a rádiók műsorán. 4 év alatt ez már a 3. alkalom volt, hogy ő lett az Egyesült Királyság legtöbbet játszott előadója. A második helyen egyébként Calvin Harris, a 3. pedig Little Mix végzett. És még egy érdekesség, de tényleg csak egy utolsó, 2016-ban ezen a napon Rod Stewart lovagi címet kapott a királynő születésnapi kitüntetési listáján a zene és a jótékonyság területén végzett munkájáért. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
0: Várja Önt a Kuleotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
5: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Két szuper előadó találkozása jön most, az olasz DJ és producer Alex Gaudino, a klubzen egyik meghatározó alakja, míg Krista Waters már évtizedek óta dance és house műfő egyik ikonikus hangja. Közös daluk szól most itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Nem sokára 17 órát mutatnak az órák, remélem, hogy szépen telik a szerda, és sikerült találni benne egy kis időt a kikapcsolódásra is. Most jönnek a hírek, aztán visszatérünk, és együtt búcsúztatjuk a délutánt. Sok jó zenével, maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011. És Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet, 523-300.
5: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szévédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Csődöt jelenthet a fővárosi önkormányzat, robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten. Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelül, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. Emlékeztetett rá, a Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásunk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. A főpolgármester arról is beszélt, a Budapestre az elmúlt években nehezedő pénzügyi nyomás brutális volt, mi ezer sebből vérzünk. A főváros cégeinél az alapinfrastruktúrában brutális adósságot hordoznak, de úgy döntöttek, a pénzügyi problémák miatt a közszolgáltatásokat nem csökkentik. Meglepetéssel fogadták az elemzők az infláció májusi lefékeződését a várt gyorsulás helyett. Döntően az erős forint hatásával magyarázták a fejleményt, amely zöld utat ad a jegybank monetáris tanácsának a következő kamatcsökkentéshez. A Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedési üteme, az áprilisi több mint 2%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével, Bíró Ferenc Pállal szemben a Központi Nyomozó Főügyészség a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A főügyészség azt írta, hogy a bejelentés alapján indult ügyben a nyomozó ügyészek először 2025. januárjában hallgatták ki gyanúsítottként Bíró Ferenc Pált, valamint feleségét. A bíróságra ez év június 5-én benyújtott vádirat szerint Bíró Ferenc Pál elnök azután, hogy az integritás hatóság két gépkocsi vezetővel biztosított számára egy szolgálati személyautót, továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró hatóság által fizetett bérletét. Annak használatát ugyanakkor teljesen átengedte feleségének, aki nem csak jogosulatlanul használta az autót, de azt a hatóság számlájának terhére tankolta, ezzel mintegy 21 millió forintos költséget okozva a hatóságnak. Felújítási munkálatok közben robbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében, amelynek következtében jelenleg szünetel az áramellátás az épületben, írja a HAON. A lap információi szerint az egyetem Neptun rendszere a következő üzenetet küldte a hallgatóknak. A kémia épület felújítási munkálatai során elektromos robbanás történt egy szerelés alatt álló transzformátor egységben. A baleset során az egyedi gyártású transzformátor egység gyakorlatilag megsemmisült, ezért jelenleg az épület egészében szünetel az elektromos áramellátás.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 5 óra, szép napot kívánok mindenkinek, Ingíci Adrien vagyok. A hírek után ismét együtt vagyunk. Lazítsanak egy kicsit, mi pedig hozzuk hozzá jó zenéket és a kellemes hangulatot.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma június 10-e szerda van. Felköszöntötték már a Margitokat, Grétákat, ha még nem, végül is nem késtek el semmivel, egész nap ma őket ünnepelhetjük, puszi nekik. És akkor néhány szó a holnapi időjárásról. Nos, csütörtökön kezdetben még keleten várható többfelé eső zápor, zivatar, majd nyugat felől itt is felszakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felők mellett országszerte kisüt több-kevesebb időre a nap. Elszóltan kisebb eső zápor még keleten, észak-keleten és nyugaton, délnyugaton alakulhat ki, észak-keleten zivatar is lehet. Sok felé élénk erős, a Dunántúl északi felén néhol viharos lesz az északnyugati szél. Holnap napközben majd 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet itt Szekszárdon és környékén.
1: Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hallgatóim, hogyan vélekednek mindarról? Önök szerint mi lett a nap legjobb része? Hát akkor a reggel, ebben pedig tudomány is van. A hajnali órákban általában alacsonyabb a levegő hőmérséklete, frissebb a légmozgás, és a növények is ilyenkor bocsátják ki a legtöbb nedvességet a környezetükbe. Ezért érezzük olyan üdének a reggeli levegőt, különösen egy zöldebb vidéken, mint amilyen Tolna megye számos települése. Nem véletlen, hogy sokan ilyenkor indulnak futni vagy kerékpározni. Mire a nap igazán felmelegíti a tájat, már egy kellemes mozgáson is túl vannak. Úgyhogy ha holnap reggel mondjuk sikerül korábban felébredniük, remélem, hogy jut egy perc arra is, hogy csak kinézzenek az ablakon, vagy meghallgassák a madarakat. Néha ezek az apró pillanatok adják meg a nap igazi hangulatát.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 8 83 83 51.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A következő előadó a világ egyik legismertebb DJ-je és producere, aki több mint 2 évtizede meghatározó szereplője az elektronikus zenei életnek. Ő már is Tiesto egy olyan dallal, amelyből árad az energia. Forog a business.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Ama kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Hamarosan 18 óra lesz, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek Önöktől. Én már ennyi voltam. Érkeznek a hírek, utána pedig már Adri nélkül forognak tovább a dalok. Szép estét, tovább jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Pali! Hozd már a földnedves beton!
8: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
7: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
8: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
7: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
8: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
9: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Elkezdték helyreállítani a normális hétköznapokat, jelentette ki a miniszterelnök. Megkezdődött a Tisza virágzás, a kérészrajzás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök kedden napi rendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a szuverenitás védelmi hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napirendjén, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, hogy az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. A kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással értékpapírban és részvényekben. Több ingatlanja van, Budapest második kerületében egy több mint 1000 négyzetméteres beépítetlen terület, Balatongyörökön egy bontandó ház és egy 2200 négyzetméteres kert, valamint a spanyolországi Malagában egy 340 négyzetméteres üdülő részbeni tulajdonosa. Nagy értékű gépkocsiként egy 2013-ban vásárolt Maserati Gran Turismo-t és egy 2023-ban szerzett Teslát tüntetett fel. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj. A nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Jogerősen 15 év fegyházbüntetéssel sújtotta a pécsi ítélőtábla kedden azt a férfit, aki brutális módon végzett feleségével egy somogyi faluban tavaly májusban. Tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t. A pécsi ítélőtábla közleményében azt írta, a férfi és felesége rendszeresen italoztak, gyakoriak voltak köztük a veszekedések, többször kölcsönösen bántalmazták is egymást. Tavaly május 6-án már a délelőtti órákban italoztak és veszekedni kezdtek. A vita hevében a nő megütötte a férfit, majd kiment az udvarra. A vádlott követte és megütötte a feleségét. Az ereső nőt a férfi megrúgta, megtaposta, egy csákány fejjel és egy késsel bántalmazta, majd autóval elmenekült. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kert- és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
3: www.ergonom.hu.
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidő pontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
6: Várja Önt a Kurotec Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
1: Ennyi volt a reklám! Rádió! Andrét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe, hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Éjszaka mentették fel tisztségéből kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom, a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan. Nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupció ugyanús ügyet vizsgált Érdemben, és azt a mai napig nem zárta le. Pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. 2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülékek nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves Széchenyi diák a Bánki-tóba. Steyer László a várospolgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki túlvízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. A pozsonyi parlament a múlt héten elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény átfogó módosítását. A legtöbb figyelmet az új gyalogos szabályok kapták. A zebrán tilos lesz a figyelmet elvonó mobiltelefonozás. A cél az, hogy az átkelés közben a gyalogos folyamatosan tisztában legyen a közlekedési helyzettel. A telefonálás kérése egyelőre nem teljesen egyértelmű. Újdonság az is, hogy a közútakon nem lehet majd olyan elektromos vagy segédmotoros rollerekkel közlekedni, amelyek 25 km/óránál nagyobb sebesség elérésére képesek.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sok felé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Antrit! FM 105.1!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Te is hallod? Ilyen az új autód hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritáshatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. Magyar Péter január végi még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártya tartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek. A Varga Judittól történő válása után Magyar Péter élet egy 2014-ben vásárolt 7926 négyzetméteres balatonhegyei kivett beépítetlen terület is. Januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház. Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában, immár a lakosság jelentős része a mindennapi betevőn is kénytelen spórolni. Miközben a háztartások az alapvető kiadásaikat vágják vissza, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a pozsonyi kormány eddig bemutatott gazdasági intézkedései hatástalanok, és nem fogják növelni az emberek vásárló erejét. Az AKO ügynökség kutatása alapján a lakosság több mint 40%-a már az élelmiszer vásárláson is kénytelen spórolni. A válaszadók csak nem fele visszafogta a ruhát és cipővásárlásra fordított kiadásait. Hasonló arányban mondtak le a szabadidős programokról, még több mint 43% a nyaralási költségeket csökkentette. Amszterdamban a turisztikai adók növelésére készülnek, ahol jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük. A szállásdíj után 12%-ot, míg az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné. A jelenlegi 12%-os adómérték jövőre 16%-ra nőne, majd évente 1%-ponttal emelkedne, amíg 2030-ra nem éri el a 20%-ot.
1: Rádió Andrét időjárás!
5: Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Yeah. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Csődöt jelenthet a fővárosi önkormányzat. Robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni, mondta a főpolgármester egy szakmai fórumon kedden Budapesten. Karácsony Gergely a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján arról beszélt, nincs kétsége afelül, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. Emlékeztetett rá, a magyar államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár, és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák, vagy más megoldás születne a kérdésben. A főpolgármester arról is beszélt, a Budapestre az elmúlt években nehezedő pénzügyi nyomás brutális volt, mi ezer sebből vérzünk. A főváros cégeinél az alapinfrastruktúrában brutális adósságot hordoznak, de úgy döntöttek, a pénzügyi problémák miatt a közszolgáltatásokat nem csökkentik. Meglepetéssel fogadták az elemzők az infláció májusi lefékeződését a várt gyorsulás helyett. Döntően az erős forint hatásával magyarázták a fejleményt, amely zöld utat ad a jegybank monetáris tanácsának a következő kamatcsökkentéshez. A Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedési üteme az áprilisi több mint 2%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével, Bíró Ferenc Pállal szemben a Központi Nyomozó Főügyészség a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A főügyészség azt írta, hogy a bejelentés alapján indult ügyben a nyomozó ügyészek először 2025. januárjában hallgatták ki gyanúsítottként Bíró Ferenc Pált, valamint feleségét. A bíróságra ez év június 5-én benyújtott vádirat szerint Bíró Ferenc Pál elnök azután, hogy az Integritás Hatóság két gépkocsi vezetővel biztosított számára egy szolgálati személyautót, továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró hatóság által fizetett bérletét. Annak használatát ugyanakkor teljesen átengedte feleségének, aki nem csak jogosulatlanul használta az autót, de azt a hatóság számlájának terhére tankolta, ezzel mintegy 21 millió forintos költséget okozva a hatóságnak. Felújítási munkálatok közben robbanás történt a Debreceni Egyetem kémia épületében, amelynek következtében jelenleg szünetel az áramellátás az épületben, írja a HAON. A lap információi szerint az egyetem Neptun rendszere a következő üzenetet küldte a hallgatóknak. A kémia épület felújítási munkálatai során elektromos robbanás történt egy szerelés alatt álló transzformátor egységben. A baleset során az egyedi gyártású transzformátor egység gyakorlatilag megsemmisült, ezért jelenleg az épület egész szünetel az elektromos áramellátás.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: legfrissebb, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Elkezdték helyreállítani a normális hétköznapokat, jelentette ki a miniszterelnök. Megkezdődött a Tisza virágzás, a kérészrajzás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök kedden napi rendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napirendjén, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, hogy az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. A kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással értékpapírban és részvényekben. Több ingatlanja van, Budapest második kerületében egy több mint 1000 négyzetméteres beépítetlen terület, Balatongyörökön egy bontandó ház és egy 2200 négyzetméteres kert, valamint a spanyolországi Malagában egy 340 négyzetméteres üdülő részbeni tulajdonosa. Nagy értékű gépkocsiként egy 2013-ban vásárolt Maserati Gran Turismo-t és egy 2023-ban szerzett Teslát tüntetett fel. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj. A nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Jogerősen 15 év fegyházbüntetéssel sújtotta a pécsi ítélőtábla kedden azt a férfit, aki brutális módon végzett feleségével egy somogyi faluban tavaly májusban, tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t. A pécsi ítélőtábla közleményében azt írta, a férfi és felesége rendszeresen italoztak, gyakoriak voltak köztük a veszekedések, többször kölcsönösen bántalmazták is egymást. Tavaly május 6-án már a délelőtti órákban italoztak és veszekedni kezdtek. A vita hevében a nő megütötte a férfit, majd kiment az udvarra. A vádlott követte és megütötte a feleségét. Az ereső nőt a férfi megrúgta, megtaposta, egy csákány fejjel és egy késsel bántalmazta, majd autóval elmenekült. A nő a helyszínen belehalt sérüléseivel.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sok felé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: legszebb, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Éjszaka mentették fel tisztségéből a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom, a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan. Nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált Érdemben, és azt a mai napig nem zárta le. Pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. 2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülékek nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László, a város polgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt a Bánki tó vízében, váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. A pozsonyi parlament a múlt héten elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény átfogó módosítását. A legtöbb figyelmet az új gyalogos szabályok kapták. A zebrán tilos lesz a figyelmet elvonó mobiltelefonozás. A cél az, hogy az átkelés közben a gyalogos folyamatosan tisztában legyen a közlekedési helyzettel. A telefonálás kérése egyelőre nem teljesen egyértelmű. Újdonság az is, hogy a közutakon nem lehet majd olyan elektromos vagy segédmotoros rollerekkel közlekedni, amelyek 25 km/h-nál nagyobb sebesség elérésére képesek.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sok felé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Rádió Antrit. FM 101.

keressek, a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek,

0: Radio Antrit.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat